Juicy!

I'm not going to be able to do that.

Ay, maízito, bacán.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétében, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És igen gyorsak arra, hogy hibáztassák a társadalmat, a kormányt, azért, amiért neki rosszul megy a dolga. Mások úgy érzik, azért mennek keresztül nehéz időszakokon, kellemetlen periódusokon, mert a múltban nagyon sok rosszat tettek. De csak azért, mert egy kemény időszakon mész át az életedben, nem feltétlenül a rossz cselekedetek az oka, hanem inkább az, hogy mit mondtál ki a te száddal, milyen szavakat használtál, miket vallottál meg. Az ember élete egy szomorú történet sokak számára. És ez egy bizonyíték arra, hogy az a mód, ahogy beszélünk, tulajdonképpen az irányítja az életünket. Mert úgy olvastuk, hogy úgy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. Az élet létrehozza számodra azt az aratást, amit vetettél azokkal a szavakkal, amit kimondtál saját száddal. Ezért fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra. Mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag. El lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet visznek azokba a dolgokba, amelyekről beszélsz. Legyenek azok akár jók, akár rosszak. Nem mondhatunk ki állandóan hiába valóságokat, működésre képtelen dolgokat, hitetlen szavakat, de ugyanakkor várjuk azt, hogy ezeknek jó eredménye is legyen. Ugyanilyen módon nem lehet, hogy hittel teli szavakat mondunk állandóan, de hitetlen módon élünk. Úgy, ahogy a te száddal, a te kimondott szavaiddal egyféleképpen irányítod az életedet, úgy a te szellemednek is egy nagy jelentősége van arra nézve, hogy milyen irányba halad a te életed. Az ember szellem testben él, és van lelke. A dolgok, amelyek történnek az életedben, a szellemedből jönnek elő. Az élet, amit élsz, nem ember állította össze neked, az életed feltételeid nem a nemzet határozza meg, és nem is a világ gazdasága irányítja, nem az események kell, hogy irányítsák a te életedet. Az életed körül

0: véleményeit vagy feltételeit a te szellemi állapotod diktálja, a te emberi szellemed. Ezért fontos, hogy elárazd a te elmédet, a te gondolkodásodat, a te szellemedet Isten beszédével. Ha nincs meg benned Isten beszéde, nem tudod átitatni a körülötted levő légkört egy jó szellemiséggel, vagy Isten áldásaival. Csak akkor tölteted meg az életed Isten áldásaival, amikor az ő beszéde a szívedben és szádban van. Ezért a mai napon is halmozd fel, gyűjtsd fel szellemedben, elmédben Istennek beszédét, és mondd ki ezeket.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.
3: How to start? One, two.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Vérasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg, ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztod azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most szakértőnk válaszol. Következik Életképek tínédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tínédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatók, az estéged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora a dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért ne használhatná a pszichológia is? Miért ne használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcsszívvel akarok élni, és bölcsszívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani, hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túl lenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulád, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed,
1: ez
2: a cím, hogy
1: mire költöd a céletedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula, és döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra,
1: jó,
2: hogy
1: igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: Házasság.
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
2: Népszerűség, vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
2: és
1: akkor
2: nem adok el neki sok időt arra, hogy átgondolja,
1: hanem
2: népszerűség vagy igazbarát. Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolnak?
2: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
2: Tanult ember leszek, érettségi, nyelvvizsga, uh-huh. Egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga hív pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
2: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
2: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkiismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
2: Most muszáj, igen.
1: Aha.
2: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
2: és
1: úgymond.
2: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl?
1: Jászta.
2: És csoda? Vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
2: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
1: elkezdenek alkudni?
2: Elkezdenek alkudni, mert addigra aha. Már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak egy cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlem velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted. Uh-huh,
1: amit megvettél.
2: Uh-huh. És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok,
1: uh-huh.
2: Mert igaz barát, tiszta lelkismeret, uh-huh. Egyéb, akkor uh-huh. Ott kijön a jellem, az uh-huh. Érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy abba autóbalesetben gyorsan. És, uh-huh. És akkor olyan témák jönnek elő, uh-huh. Első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet, szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És igen gyorsak arra, hogy hibáztassák a társadalmat, a kormányt, azért, amiért neki rosszul megy a dolga. Mások úgy érzik, azért mennek keresztül nehéz időszakokon, kellemetlen periódusokon, mert a múltban nagyon sok rosszat tettek. De csak azért, mert egy kemény időszakon mész át az életedben, nem feltétlenül a rossz cselekedetek az oka, hanem inkább az, hogy mit mondtál ki a te száddal? Milyen szavakat használtál? Miket vallottál meg? Az ember élete egy szomorú történet sokak számára. És ez egy bizonyíték arra, hogy az a mód, ahogy beszélünk, tulajdonképpen az irányítja az életünket. Mert úgy olvastuk, hogy úgy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. Az élet létrehozza számodra azt az aratást, amit vetettél azokkal a szavakkal, amit kimondtál saját száddal. Ezért fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra. Mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag, el lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet visznek azokba a dolgokba, amelyekről beszélsz. Legyenek azok akár jók, akár rosszak. Nem mondhatunk ki állandóan hiába valóságokat, működésre képtelen dolgokat, hitetlen szavakat, de ugyanakkor várjuk azt, hogy ezeknek jó eredménye is legyen. Ugyanilyen módon nem lehet, hogy hittel teli szavakat mondunk állandóan, de hitetlen módon élünk. Úgy, ahogy a te száddal, a te kimondott szavaiddal egyféleképpen irányítod az életedet, úgy a te szellemednek is egy nagy jelentősége van arra nézve, hogy milyen irányba halad a te életed. Az ember szellem testben él, és van lelke. A dolgok, amelyek történnek az életedben, a szellemedből jönnek elő. Az élet, amit élsz, nem ember állította össze neked. Az életed feltételeid nem a nemzet határozza meg, és nem is a világ gazdasága irányítja, nem az események kell, hogy irányítsák a te életedet. Az életed körülményeit vagy feltételeid a te szellemi állapotod diktálja, a te emberi szellemed. Ezért fontos, hogy elárazd a te elmédet, a te gondolkodásodat, a te szellemedet Isten beszédével. Ha nincs meg benned Isten beszéde, nem tudod átitatni a körülötted levő légkört egy jó szellemiséggel, vagy Isten áldásaival. Csak akkor töltheted meg az életed Isten áldásaival, amikor az ő beszéde, a szívedben és szádban van. Ezért a mai napon is halmozd fel, gyűjtsd fel szellemedben, elmédben Istennek beszédét, és mondd ki ezeket.
3: Szól a Biblia!
6: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
3: Részletek a Szentírásból! A Rádió Sansz műsorán!
7: 103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
8: A 103. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
6: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez volt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé. Reggeli Kávé Mellé.
6: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt a kedves rádió hallgatóknak. Ma Salamon példabeszédének gyűjteményéből szeretnék felolvasni egyet. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ez a Bibliában a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében van. Vannak emberek, akik azon csodálkoznak, hogy miért olyan szánalmas az életük. És igen gyorsak arra, hogy hibáztassák a társadalmat, a kormányt, azért, amiért neki rosszul megy a dolga. Mások úgy érzik, azért mennek keresztül nehéz időszakokon, kellemetlen periódusokon, mert a múltban nagyon sok rosszat tettek. De csak azért, mert egy kemény időszakon mész át az életedben, nem feltétlenül a rossz cselekedetek az oka, hanem inkább az, hogy mit mondtál ki a te száddal, milyen szavakat használtál, miket vallottál meg. Az ember élete egy szomorú történet sokak számára. És ez egy bizonyíték arra, hogy az a mód, ahogy beszélünk, tulajdonképpen az irányítja az életünket. Mert úgy olvastuk, hogy úgy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. Az élet létrehozza számodra azt az aratást, amit vetettél azokkal a szavakkal, amit kimondtál saját száddal. Ezért fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra, mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag, el lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet visznek azokba. Az ember élete egy szomorú történet sokak számára. És ez egy bizonyíték arra, hogy az a mód, ahogy beszélünk, tulajdonképpen az irányítja az életünket. Mert úgy olvastuk, hogy úgy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van. Az élet létrehozza számodra azt az aratást, amit vetettél azokkal a szavakkal, amit kimondtál saját száddal. Ezért fontos odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra, mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag, el lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet

0: odafigyelni azokra a dolgokra, amiket kimondunk, akár saját magunkra nézve, környezetünkre nézve, gyerekeinkre, családunkra, barátainkra. Mert amit kimondunk a szánkkal, az olyan, mint a mag. El lesz vetve, és az meghozza a gyümölcsét. Mint keresztény, a te érettségedet az is mutatja, hogy hogyan beszélsz, milyen szavakat használsz, milyen háttere, vagy hadd mondjam úgy, milyen szellemből jönnek ezek a szavak. Jézus Krisztus arról beszél, hogy a szív teljességéből szól a száj. A szavaid életet visznek azokba a dolgokba, amelyekről beszélsz. Legyenek azok akár jók, akár rosszak. Nem mondhatunk ki állandóan hiába valóságokat, működésre képtelen dolgokat, hitetlen szavakat, de ugyanakkor várjuk azt, hogy ezeknek jó eredménye is legyen. Ugyanilyen módon nem lehet, hogy hittel teli szavakat mondunk állandóan, de hitetlen módon élünk. Úgy, ahogy a te száddal, a te kimondott szavaiddal egyféleképpen irányítod az életedet, úgy a te szellemednek is egy nagy jelentősége van arra nézve, hogy milyen irányba halad a te életed. Az ember szellem testben él, és van lelke. A dolgok, amelyek történnek az életedben, a szellemedből jönnek elő. Az élet, amit élsz, nem ember állította össze neked, az életed feltételeid nem a nemzet határozza meg, és nem is a világ gazdasága irányítja, nem az események kell, hogy irányítsák a te életedet. Az életed körülményeit vagy feltételeit a te szellemi állapotod diktálja, a te emberi szellemed. Ezért fontos, hogy elárazd a te elmédet, a te gondolkodásodat, a te szellemedet Isten beszédével. Ha nincs meg benned Isten beszéde, nem tudod átitatni a körülötted levő légkört egy jó szellemiséggel, vagy Isten áldásaival. Csak akkor töltheted meg az életed Isten áldásaival, amikor az ő beszéde a szívedben és szádban van. Ezért a mai napon is halmozd fel, gyűjtsd fel szellemedben, elmédben Istennek beszédét. És mondd ki
1: ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libanon cédusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, a modgályák járnak, és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanc műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtményé előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a Földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
0: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek. Ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában,

0: amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
2: A következő percekben Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Aha, there it is. Yeah, hi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. All right, that's great. Thank you.
4: Szóval a mai reggelt azzal kezdjük, hogy a barátságokról, az ilyen jellegű kapcsolatokról fogunk beszélni.
3: Without a doubt, relationship is the central message of the Bible.
4: Kétség nélkül a kapcsolatok a Biblia központi üzenetét jelentik.
3: First, a relationship we have with God.
4: Először is ugye kapcsolatunk van Istennel.
3: Then in family.
4: Aztán a családtagjainkkal.
3: Then in friends and companions.
4: Aztán a barátainkkal és egyéb fajta társainkkal.
3: And the kingdom of God will move forward in the energy, the power, and the dynamics of relationships.
4: És Isten királysága a kapcsolatokban rejlő energiával, erővel, illetve azoknak a működéseivel mozdul előre, vagy terjed.
3: The ability to engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Meg lehet tanulni azokat a készségeket, amelyekkel tartós kapcsolatokat lehet létrehozni és megtartani.
3: Let me say it again. To engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Újra elmondom, hogy a tartós kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának készségeit meg lehet tanulni.
3: And anyone can learn it when they're willing. Amen?
4: És aki hajlandó, az bárki megtanulhatja. Így van?
3: Genuine love, concern, serving others.
4: Valódi szeretet, a törődés másokkal, mások szolgálata.
3: Are at the very heart of God's kingdom.
4: Isten királyságának a lényegét jelentik.
3: And these are skills that the Holy Spirit develops in us.
4: És a Szent Szellem alakítja ki bennünk ezeket a készségeket.
3: And those skills have a specific purpose.
4: És ezeknek a készségeknek van egy adott célja.
3: This is the challenge of what we call the church.
4: Ez a kihívás áll az úgynevezett egyház előtt.
3: A group of people who are bound together in a common life.
4: Az egyház az egymással összekötött emberek csoportja, akiknek ugyanaz az élet célja.
3: And who are bound together in a common purpose.
4: És akik egy közös cél érdekében, közös életben és közös életcélben vannak összekötve.
3: Let's take a quick look at examples of friendship in the Bible.
4: Nézzük meg a Bibliában néhány barátságot gyorsan.
3: What does it mean to be a friend?
4: Mit jelent barátnak lenni?
3: A friend is someone who desires your good.
4: A barát az az ember, aki a javadat akarja.
3: It's just that simple.
4: Ennyire egyszerű.
3: It's someone who desires your best.
4: Valaki, aki a legjobbat akarja neked.
3: We find friendship first modeled in the Bible by God himself.
4: A Bibliában legelőször maga Isten mutatja be, milyen a barátság.
3: And God starts first of all in the scripture with a guy named Abraham.
4: És Isten ezt egy Ábrahám nevű emberrel kezdi a Bibliában.
3: Somebody have James 2.
4: Jakab 2-ből James 2 tudunk verse erről olvasni.
3: 23. Maybe Chili, you can read it for us if you have.
4: Verset olvassuk fel, amely azt mondja, tehát Jakab 2:23, hogy és beteljesedett az írás, amely azt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
3: So Abraham is called God's friend.
4: Tehát Ábrahám Isten barátjának neveztetik.
3: And who are we?
4: És mi kik vagyunk?
3: We're the sons of Abraham. We have a like faith, just like his.
4: Mi Ábrahám fiai vagyunk, tehát az életünkben ugyanaz a hit van, mint az övében.
3: And God wants you and I to know that we are his friends.
4: És Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy a barátai vagyunk.
3: We're to discover in this a little bit later what does it mean for us.
4: Később majd rájövünk arra is, hogy mit jelent ez nekünk.
3: But you see that Abraham stepped into a relationship with God, and God is the one who calls Abraham his friend.
4: Látjátok, Ábrahám kapcsolatba lépett Istennel, és Isten az, aki Ábrahámot a barátjának nevezi.
3: Secondly, in Exodus chapter 33 and verse 11.
4: Másodszor a 2 Mózes 33:11-ben.
3: It says that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend.
4: Azt olvassuk, hogy az Úr pedig beszélt Mózessel szemtől szemben, amint szokott az ember szólni a barátjával.
3: So Moses is another person that God considers his friend.
4: Tehát Mózes
3: skin on, the situation doesn't change.
4: Látjuk, hogy amikor Jézus színre lép, tehát Isten emberi testbe öltözik, akkor sem változik a helyzet.
3: God desired Abraham's good. God desired Moses's good.
4: Isten Ábrahámnak is és Mózesnek is a javát akarta.
3: When Jesus comes on the scene, he comes with an intention of doing good.
4: Amikor Jézus színre lép, ő is jót akar tenni.
3: And Jesus is criticized as being a friend.
4: Jézust azzal bírálták, hogy
3: of tax gatherers and sinners.
4: Hogy az adószedők és a bűnösök barátja volt.
3: And out of this you discover the heart of God that he wants the good of sinners.
4: És ebből felfedezhetjük, hogy az van Isten szívében, hogy ő a bűnösök javát akarja.
3: And he's willing to engage in their life to develop a relationship with them for that purpose, that they themselves might be reconciled to God.
4: És hajlandó belépni ezeknek az embereknek az életébe és kapcsolatot kialakítani velük annak érdekében, hogy ők maguk is megbékélhessenek Istennel.
3: And Jesus is the ultimate expression of the Father's heart.
4: És Jézus az, aki leginkább kifejezte az Atya szívét.
3: You've seen me, Jesus says, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, láttatok az Atyát.
3: And you get to know God's heart for people by looking at how Jesus responded to and engaged with people.
4: Abból tudhatjuk meg, hogy hogyan fordul az Atya szíve az emberekhez, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan ápolta a kapcsolatokat az emberekkel.
3: He genuinely desired their good.
4: Ő őszintén akarta az emberek javát.
3: In the Old Testament we find examples with David and Jonathan.
4: Az Ószövetségben megtaláljuk Dávid és Jonatán példáját.
3: There's other examples with David in the
4: és vannak más példák.
3: Hushai the Archite.
4: Kusaival, az árkeabeli Kusaival való kapcsolata Dávidnak.
3: And when we come to the New Testament, we find Paul and his traveling companions. These were friends who were bound together in a common life and bound together in a common purpose.
4: És amikor az Új Szövetségben megnézzük Pált és a vele utazó szolgáló társait, azt látjuk, hogy ezek az emberek is össze voltak kötve egy közös életben és egy közös célban.
3: In John chapter 15 verse 13,
4: a János 15:13-ban
3: Jesus makes a powerful statement about his own disciples.
4: Jézus egy nagyon erőteljes kijelentést tesz a saját tanítványairól.
3: And I want you to notice the statement when Jesus says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you friends.
4: Szeretném, hogyha észrevennétek azt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak nevezlek titeket.
3: Let's read the passage together. It's John chapter 15 verse 13 through 15.
4: Tehát ez a János 15-ben van, a 13-tól a 15. versig. Slide.
3: Please.
4: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
3: Notice the phrase in here when Jesus says, you are my friends if you do what I command you.
4: Figyeljétek meg, hogy Jézus is itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hogyha az én parancsolataimat megteszitek.
3: Please notice that friendship should not breed a familiarity that leads to laziness or disobedience.
4: Figyeljétek meg, hogy a barátság nem egy olyan magatartást kell, hogy ki alakítson bennünk, amitől lusták és engedetlenek leszünk.
3: And there's a definite need to understand the way that the kingdom works.
4: Határozottan meg kell értenünk, hogyan működik a királyság.
3: See, I'm friends with Franz Lippi.
4: Tehát nekem például a Franz Lippi a barátom.
3: But I still also recognize the apostolic mantle that he wears.
4: De ugyanakkor én elismerem azt az apostoli palástot, ami rajta van.
3: I'm friends with Polly.
4: Én a Pallinak is a barátja vagyok.
3: And Kati.
4: És Katinak is.
3: But I still recognize their leadership and the mantle that they wear, and I honor it.
4: De én felismerem azt a vezetői szerepet, azt a palástot, amit ők hordoznak, és tiszteletbe tartom.
3: When I'm in their house,
4: amikor az ő házukba vagyok,
3: we do as they say.
4: Azt csináljuk, amit mondanak.
3: Yeah. I honor his rules.
4: Megbecsülöm a pali szerepkörét.
3: So friendship is never a mask for disrespect.
4: Tehát a barátságot sosem használhatjuk a tiszteletlenség kendőzésére.
3: Nor does it ignore different levels of calling or responsibility.
4: De és az elhívás és felelősség különböző szintjeinek a az elismerését sem akadályozza a barátság.
3: But at the core of it is that Polly desires my good, I desire his.
4: A dolog lényege az, hogy Polly az én javamat akarja, én meg az övét.
3: And that's a basis for a friendship.
4: És ez egy alap a barátsághoz.
3: But it doesn't erase other lines of responsibility and understanding of callings and mantles.
4: De ez nem szünteti meg azt, hogy elismerjük az emberekkel levő elhívásnak, palásnak, felelősségnek a különböző szintjeit.
3: Here's a key principle. Key principle is that God's kingdom is built upon friendship.
4: Íme egy alapelv. Isten királysága barátságra épül.
3: Jesus could have chosen any method in the world for the fulfillment of his plans.
4: Jézus bármilyen módszert választhatott volna a tervei megvalósítására.
3: But one of the foundation stones in his methodology was friendship.
4: De az ő módszereinek az alapja, az egyik alapja a barátság volt.
3: His plan of action was to find a group of people.
4: Tehát az volt az alapelve, hogy talál egy csoport embert.
3: Spend time together with them.
4: Akikkel időt tölt együtt.
3: Become covenant friends.
4: Akikkel szövetségi barátságba lép.
3: And then do something significant for the kingdom of God.
4: És együtt valami jelentőset tesznek Isten királyságáért.
3: And friendship was a major part of that method of changing the world.
4: És a barátság a világ megváltoztatására irányuló módszer egyik alapja volt.
3: Before Jesus passed on his mission to his friends on the last night of his earthly life, Jesus said some important things.
4: Mielőtt Jézus átadta a földi szolgálatának a végén a területet, a feladatot a barátainak, a tanítványainak, mondott néhány fontos dolgot.
3: We already read one of the passages. Now look down a few other verses to John 15, verses 34 and 35.
4: A Jánosban, ez a János 13, Naka, 34.
3: John 13, verses 34 and 35. To read them.
4: Tehát akkor ez a János 13-ból a 34-35. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
3: Would you agree that this is it's a fantastic truth?
4: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy fantasztikus igazság.
3: But not that easy to accomplish.
4: De nem túl könnyű megvalósítani.
3: Yeah. Jesus said that the quality of his kingdom is going to be reflected in the quality of our relationships.
4: Jézus azt mondta, hogy az ő királyságának a tulajdonságait a barátságaink tulajdonságai fogják tükrözni.
3: There's a mandate that we learn to cooperate, work together, love one another.
4: Isten megbízott minket azzal, hogy tanuljunk meg egymással együttműködni, egymást szeretni.
3: Because this is where God manifests himself.
4: Mert Isten így nyilvánítja meg saját magát.
3: It's another passage I want you to turn to. It's 1 John chapter 1 verses 1 through 7.
4: Az egy János 1-hez
3: 1 John 1.
4: Tehát 1 János 1.
3: 1 through 7.
4: Első 7 vers. Shall I read it?
3: Yes, please.
4: Tehát első 7 vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelent, és láttuk azt, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
3: Polly referred to this yesterday, and I want you to notice verse 3 again. We proclaim to you what we have heard and seen, so that you may also have fellowship with us, And our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
4: Pali már beszélt erről tegnap, és én újra szeretném kihangsúlyozni a harmadik verset, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
3: Take a few minutes to explain this word fellowship, which is the context or our friendship, our relationships here.
4: Egy kicsit elemezzük, hogy mit is jelent az a szó, hogy közösség, ami gyakorlatilag a mi egymással való kapcsolatunknak, barátságunknak a tartalma.
3: I want us to understand the balance of true koinonia.
4: Szeretném, hogyha az igazi koinóniában rejlő egyensúlyt felfedeznénk.
3: The Greek word fellowship or koinonia has an important meaning for us.
4: A görög szónak a közösségre, ez a koinónia, van nagyon fontos jelentése a számunkra.
3: It has two very precise meanings.
4: Két nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
3: The first,
4: az első,
3: is that it means that we are joined together in a common life.
4: Az első tehát az, hogy egy közös életben fogunk össze egymással.
3: And this is what John is saying. He says, I, the Father, and the Son, we all have one common life.
4: Ezt mondja János is, hogy az Atyának, a Fiúnak és nekem egy közös életünk van.
3: And it's the eternal life of the eternal God.
4: Ez pedig az örök Istennek az örök élete.
3: We saw it in Jesus.
4: Láttuk Jézusban.
3: We touched it, we heard it, we looked upon it.
4: Megérintettük, hallottuk, megérintettük, átéltük.
3: We looked intently upon it.
4: Szemléltük.
3: And the closer we got to it, the better it was.
4: És minél közelebb kerültünk hozzá, annál jobb lett.
3: And this same eternal life we now proclaim to you.
4: És most ugyanezt az örök életet hirdetjük nektek.
3: Truly our fellowship is with the Father and with his Son.
4: A mi közösségünk valójában az Atyával és az ő Fiával van.
3: And we're writing this letter so that you may admire our wonderful, fantastic Christian life.
4: És mi azért írjuk ezt a levelet, hogy ti csodálhassátok a mi fantasztikus és elképesztő keresztény életünket.
3: We don't expect you to get there because you're not an apostle.
4: Nem számítunk arra, hogy ti is ebbe belekerültük, hiszen nem vagytok apostolok.
3: You will live a second class life than the rest of us.
4: Ti majd egy másodrangú életet éltek, mi hozzánk képest.
3: Is that what John's saying? Of course he's not.
4: János ezt mondja egyáltalán nem természetesen.
3: No. We write these things to you that you may come and have fellowship with us.
4: Azért írjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
3: And you will come and also participate in this one eternal life of the living God.
4: És ti is részt vegyetek az öt örökkévaló Istennek ebben az egyetlen örök életében.
3: For truly our fellowship, our common life is with the Father and his Son Jesus Christ.
4: Mert a mi közösségünk, a mi közös életünk valójában az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
3: That is fantastic.
4: Ez fantasztikus.
3: The same access that John the Apostle had to this eternal life, you and I have.
4: Mi úgy, te és én ugyanúgy hozzáférhetünk ahhoz az örök élethez, ahogy János hozzáfér.
3: Friends, there's no different doorways or different accesses to God. We have as much of God as we want.
4: Barátaim, nincs semmi más ajtó, ami Istenhez vezetne. Annyit kaphatunk Istenből, amennyit akarunk.
3: And God's made the playing field level for all of us.
4: És Isten egyforma feltételeket teremtett mindannyiunk számára.
3: And we've been brought into a common life that Jesus has made available.
4: Ugyanabba a közös életbe léphetünk be Istennel, ami Jézusnak a rendelkezésére áll.
3: And what are the qualities of this life?
4: Mik a tulajdonságai ennek az életnek?
3: Can you imagine Jesus after he was anointed walking around for a week?
4: El tudjátok képzelni, hogy Jézus miután megkapta a kenetet, egy hétig járkált.
3: And not doing anything supernatural.
4: És nem tett semmi természetfölöttit.
3: Jesus needed 3 hours on the cross to deal with our sins.
4: Jézusnak 3 órára volt szüksége a kereszten ahhoz, hogy leszámoljon a bűneinkkel.
3: What was the point of his 3 years living beforehand?
4: Akkor mi volt az értelme annak a 3 évnek, amit az előtt leélt?
3: Why didn't he just come and die and then leave?
4: Miért nem csak egyszerűen eljött, meghalt, aztán elment?
3: He spent 3 years living his life publicly.
4: Hanem 3 évet töltött azzal, hogy nyilvános életet élt.
3: To demonstrate to us what life looks like for a person who lives in fellowship with God the Father.
4: Hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élete egy olyan embernek, aki az Atyával közösségben él.
3: And it wasn't there for us to admire.
4: És nem azért csinálta ezt, hogy mi csodáljuk.
3: So that we could all clap and say, oh.
4: És mindannyian tapsoljunk, hogy ez aztán már valami.
3: Great for you.
4: Nagyon jó neked.
3: No, Jesus is saying, listen, the life I lived, you're going to live.
4: Nem, Jézus azt mondta, hogy ti is azt az életet fogjátok élni, amit én most élek.
3: Because the fellowship I have with the Father, you're going to have with the Father.
4: Mert nektek is ugyanolyan közösségetek lesz az Atyával, amilyen nekem van.
3: And Jesus lived 3 years to show us, he was giving us a foretaste of what our life would be like when we are in relationship with the Father.
4: És azért élt 3 évet az emberek jelenlétében, hogy adjon egy előízt arról, hogy milyen lesz az emberek élete, amikor majd az Atyával közösségben élnek.
3: He lived a supernatural life.
4: Tehát természet fölötti életet élt.
3: He died, rose again from the grave.
4: Meghalt, aztán feltámadt a sírból.
3: He becomes now the head of the church, and we are now members of his body.
4: És aztán az egyház fejévé lett, és mi vagyunk az ő testének a tagjai.
3: That same supernatural life is now flowing from the head down through the body through every member who is connected with him.
4: Most már ugyanez a természet fölötti élet folyik a fejtől le a testre, annak minden tagjára, aki ezt a tőle kapott életet éli.
3: And we need to begin thinking of ourselves in these terms.
4: És el kell kezdenünk magunkról így gondolkodni.
3: To walk around for a week and not see something supernatural means that maybe there's something wrong with us.
4: Hogyha egy hétig úgy járkálunk a világban, hogy nem történik semmi természet fölötti, lehet valami baj van velünk.
3: If we can learn how to draw on that life,
4: hogyha megtanulunk meríteni ebből az életből,
3: then we can also powerfully manifest that life.
4: Akkor erőteljesen meg is tud ez nyilvánulni belőlünk.
3: 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk also as Jesus did.
4: Where is it?
3: 1 John chapter 2 verse 6.
4: Tehát 1 János 2:6.
3: Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
4: Aki pedig azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
3: And how did Jesus walk?
4: Hogyan járt Jézus?
3: He walked in fellowship with the Father.
4: Közösségben az Atyával.
3: And as we move in this in this life together with him, we'll discover what are the marks of true eternal life.
4: És ahogy vele együtt mozdulunk ebben az életben, meg fogjuk ismerni az örök életnek a valódi jeleit.
3: And these marks are our birthright. It's part of what it means to be born again.
4: És ezek a jelek, ami életünk jogaihoz tartoznak, az újjászületettek így élhetnek.
3: And according to John's letter, these are the marks of the person who's been born again together in fellowship with the Father.
4: És János levele szerint ezek a jelei az újjászületett embernek, aki Istennel közösségben él.
3: They walk in the light.
4: A világosságban járnak.
3: They know him who is from the beginning.
4: Ismerik azt, aki kezdettől fogva van.
3: They keep his commandments.
4: Betartják a parancsolatait.
3: They love the brethren.
4: Szeretik az atyafiakat.
3: Church, love is supernatural.
4: Kedves egyház, a szeretet természet fölötti.
3: We don't have the capacity in our natural selves to love people genuinely.
4: A mi természetes lényünkben nincsenek meg a képességek arra, hogy igazán szeressük az embereket.
3: Much less love our enemies.
4: Még kevésbé, hogy szeressük az ellenségeinket.
3: Divine love, God's agape love is something supernatural. It's a skill that we learn. It is a divine empowerment.
4: Az agapé szeretet, Istennek a szeretete olyan készség, amit megtanulhatunk, és isteni megerősítést jelent a számunkra. Hmm.
3: This life does not sin, John says.
4: Ez az élet nem vétkezik, nem követel bűnt.
3: This is not an automatic, inevitable thing. This is a skill to be learned.
4: Ez egy nem automatikusan és elkerülhetetlenül megtörténő dolog velünk, hanem készség, amit megtanulhatunk.
3: See, sinning is a possible, not sinning is a possibility available through the power of that life that's available moment by moment.
4: Ennek az életnek az erejében benne van az a képesség, hogy ne kövessünk el bűnt. Ez percről percre adva van.
3: Sin is not a necessity, although it is always a possibility.
4: A bűn nem szükségszerűség, noha mindig lehetőség.
3: The ability not to sin is a possibility.
4: Tehát lehetőségünk van arra, hogy ne vétkezzünk.
3: Before you became a believer, sinning was just natural.
4: mielőtt hívővé váltunk, a bűn egyszerűen természetes volt.
3: We were good at it.
4: Nagyon jól csináltuk.
3: It just came natural.
4: Csak úgy folyt belőlünk.
3: I remember when I got saved.
4: Emlékszem, amikor megtértem.
3: Before I went to school every morning, this was in 8th grade.
4: Nyolcadikos voltam minden reggel, mikor mentem az iskolába.
3: Me and my friends would gather before class time and we would smoke marijuana before we went to class.
4: A barátaimmal összejöttünk iskola előtt és elszívtunk egy cigit.
3: My dad drives me to school.
4: Az apukám elvitt az iskolába autóval.
3: I get out of the car.
4: Kiszállok az autóból.
3: Run into the school.
4: Befutok az iskolába.
3: He drives off.
4: Az apukám elmegy.
3: I turn around.
4: Én megfordulok.
3: Run out the door.
4: Kirohanok az ajtón.
3: And we stood in this woods near the school, and there we would smoke
4: az
3: marijuana before
4: iskola
3: we went to
4: közelében volt egy erdő, és ott átsorogtunk a barátaimmal, és cigiztünk iskola előtt.
3: On one Friday night, I gave my life to Christ. One Friday night, I gave my life.
4: Egy péntek este adtam át az életemet Krisztusnak.
3: My brother talked to me about the Lord.
4: A testvérem beszélt nekem az Úrról.
3: And God's love for me.
4: És arról, hogy Isten szeret.
3: He told me I've got a real problem, and that's my sin.
4: Elmondta nekem, hogy van egy igazi problémám, ez pedig a bűnöm.
3: But he said, Steve, God answered your problem.
4: De azt mondja, Steve, Isten válaszolt a problémádra.
3: He sent his son to die for you.
4: Elküldte a fiát, hogy meghaljon érted.
3: And you got to know that God has a plan for your life.
4: Tudod kell, hogy Istennek terve van az életeddel.
3: I was 16 years old.
4: 16 éves voltam.
3: I grabbed 16. Hold of this hook.
4: Megragadtam ezt a lehetőséget, ezt a fogantyút.
3: And I said, God, if you're real,
4: bekaptam, és azt mondtam, Istenem, ha valódi vagy,
3: I want to know you.
4: Meg akarlak ismerni.
3: I believe everything my brother said about you.
4: Elhiszek mindent, amit a testvérem mondott rólad.
3: On Monday morning,
4: hétfő reggel,
3: that was Friday night, and when I woke up Saturday morning, Sunday morning, I didn't think anything had changed.
4: Ugye péntek este tértem meg, amikor felébredtem szombat reggel, vasárnap reggel, akkor még semmi nem volt másmilyen.
3: When I got to school Monday morning, I knew something was different.
4: De amikor hétfő reggel odaértem az iskolához, akkor már tudtam, hogy valami megváltozott.
3: As was my custom when I came back to that same group on Monday morning.
4: Mert ahogy szokásom szerint ugyanazzal a csoporttal összejöttem hétfő reggel.
3: And we started to do what we were good at, sinning.
4: És elkezdtük csinálni azt, amiben jók voltunk, tehát bűnözni.
3: Something in me had changed.
4: Valami bennem megváltozott.
3: I saw red lights. I started to shake.
4: Felgyúlott egy vörös lámpa, elkezdtem remegni.
3: Every possible warning sign that could be turned on was screaming at me.
4: Az életemben minden elképzelhető riasztó jelzés, ami egy emberben működhet, elkezdett visítani és szirénezni.
3: And I instinctively knew that what we were doing now was wrong.
4: És tudtam akkor már, hogy amit csinálunk, az rossz.
3: The possibility was of sinning was there, but now I have a choice.
4: Ott volt a lehetőség, még mindig, hogy bűnt kövessek el, de volt egy választási lehetőség.
3: And I had to make choices to bring my life in harmony with what God wanted for me.
4: És olyan döntéseket kellett hoznom, amik összhangba hozták az életemet azzal, amit Isten akart a számomra.
3: You see, the ability not to sin is a possibility.
4: Tudjátok, lehetőségünk van arra, hogy ne kövessünk el bűnt.
3: And the power of eternal life is what leads us. It makes us aware of the options that are available to us.
4: És az örök életnek az ereje vezet minket, és nyitja meg számunkra a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
3: But we've got to choose.
4: De nekünk kell döntenünk.
3: The impossibility of not sinning does not exist.
4: Nincs olyan, hogy lehetetlen vétkezzünk.
3: This is the balance of Christian life in a short few words.
4: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
3: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
4: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindezerről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedély.
3: In a short few words.
4: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
3: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
4: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindez erről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más

0: érdekében.
1: God has one intent.
0: Istennek egy szándéka van.
1: He has one passion.
0: Van egy dolog, ami ég a szíve.
1: That overshadows all other passions.
0: Ez uralkodik minden más szenvedélyek fölött.
1: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
0: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
1: His passion is described for us in his prayer.
0: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
1: And it's the cry of our hearts.
0: És ez a mi szívünk kiáltása.
1: God, your kingdom come, your will be done.
0: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
1: Everything else is secondary to that primary passion.
0: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
1: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
0: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az egész földön.
1: This is his passion.
0: Ezért dobog a szíve.
1: And if I am joined together with him in a common life, I will also be joined together with him in a common purpose.
0: És hogyha én az életemet megosztom Istennel, akkor közös kell, hogy legyen a célunk is.
1: And we've got to learn to live within the balance of those two things.
0: És meg kell tanulnunk ennek a két dolognak az egyensúlyában élni.
1: God is passionate about things he has in his heart.
0: Isten nagyon szenvedélyes azok iránt a dolgok iránt, amik a szívében vannak.
1: Things that he has in store for your city, things he has in store for my nation.
0: Azokért a dolgokért szenvedélyes, amiket nekünk, az életünknek és a városunknak.
1: God wants his world back.
0: Isten vissza akarja kapni a világját.
1: He wants teenagers to know him.
0: Azt akarja, hogy a tibik is ismerjék.
1: He wants marriages to be restored.
0: Azt akarja, hogy helyreálljanak a házasságok.
1: He wants families to thrive.
0: Azt akarja, hogy a családok éljenek és viruljanak.
1: He wants businesses to succeed.
0: Azt akarja, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek.
1: He wants to create wealth for the purposes of his kingdom.
0: Jólétet akar teremteni az ő királyságát céljai érdekében.
1: Friends, there is so much to do.
0: Barátaim, olyan sok feladatunk van.
1: And God has purposes in his heart that he invites us to join together with him to accomplish.
0: Istennek vágyak vannak a szívében, és meghív minket arra, hogy csatlakozzunk hozzá ezeknek a megvalósításához.
1: God's fanatic about these things.
0: Isten teljesen oda van ezekért a dolgokért.
1: You are part of a church, a part of a community that has purpose, that has design, that wants to go somewhere.
0: Nektek, ti egy olyan közösségnek, olyan egyháznak vagytok a tagjai, aminek van egy célja, ami egy közös dolgot akar megvalósítani.
1: And we have to recognize that the way that this relationship works with God, joined together in a common life, joined together in a common purposes, so our friendships are.
0: És fel kell ismernünk, hogy ahogyan működik nekünk ez az Istennel élt közös élet, és az a közös cél, aminek az érdekében együtt munkálkodunk, a barátságaink is ugyanígy működnek.
1: Friendship is not just hanging out and just having a fun time together.
0: A barátság nem csak arról szól, hogy együtt töltjük a szabadidőnket és jól érezzük magunkat.
1: That's great, that's necessary.
0: Ez is nagyon jó és szükséges.
1: But friendship also means that we are joined together in a common purpose.
0: De a barátság azt is jelenti, hogy egy közös cél érdekében összefogtunk.
1: We've got goals.
0: Vannak céljaink.
1: We share a common life.
0: Közösen élünk.
1: We fellowship together.
0: Közösségünk van egymással.
1: We are friends.
0: Barátok vagyunk.
1: How are you?
0: Hogy vagy?
1: Yeah, okay. No. Let me pray for you.
0: Akkor imádkozom érted.
1: And then we join together, and we've got a common purpose.
0: És aztán összefogunk, mert van egy közös célunk.
1: We've got a common enemy.
0: Van egy közös ellenségünk.
1: You see, many friendships are born out of a common life.
0: Tudjátok, sok barátság abból születik, hogy megosztjuk az életünket egymással.
1: And there are many friendships that are born out of a common purpose.
0: És sok barátság jön létre a közös cél égisze alatt.
1: See, I'm friends with Franz, I'm friends with Polly, I'm friends with Darko.
0: Én barátja vagyok a Franznak, Palinak, Darkónak.
1: And many other because, first of all, because of a common bond we have in Christ.
0: Mindenekkel és sokakkal másokkal is, elsősorban azért, mert Krisztusban össze vagyunk kötve.
1: I wouldn't know them apart from him or Bronnie. And many of you here in this room, it's the same.
0: Krisztus nélkül nem is ismerném őket se, és Bronit se, és sokatokkal úgy így van ez ebben a teremben.
1: There's a common thread in our lives.
0: Van egy közös szál az életünkben.
1: And that's our experience with Jesus.
0: Ez pedig a Jézussal való átélésünk.
1: Who's become the Lord of our lives.
0: Aki az életünk ura lett.
1: There's a mutual sharing and giving and empowerment.
0: Közösen osztozunk az adásban, az erő elnyerésében.
1: As we communicate our insights.
0: Ahogy elmondjuk egymásnak, mit láttunk meg.
1: The benefits and the lessons that we've learned in living with God.
0: Miket tanultunk meg, és milyen javát látjuk annak, hogy Istennel élünk.
1: This is a great statement when Jesus says, I call you my friends, Because I've revealed to you what the Father has revealed to me.
0: Az nagyszerű, az

0: Amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak neveznek titeket, mert megmutattam nektek azt, amit az Atya megmutatott nekem.
1: The basis of quality friendship is the level of our communication. It's our transparency.
0: A barátságnak a szintjét, a minőségét az adja meg, hogy mennyire kommunikálunk egymással, mennyire vagyunk átlátszóak egymás előtt.
1: And together we have one Father.
0: És közös atyánk van.
1: But you see, that's not the end.
0: De nem ez a vége a történetnek.
1: We have friendships because we're also bound in a common purpose.
0: Azért is vagyunk barátok, mert közös célunk van.
1: None of us are content to live for ourselves.
0: Egyikünk se lehet elégedett azzal, hogy önmagáért él.
1: But we've been enlisted to carry out a mission, a design, a purpose.
0: Isten besorozott minket azért, hogy egy közös célt, egy közös tervet megvalósítson.
1: And in a sense, it's like being soldiers together.
0: Tehát egy mondatban, hogy katonatársak legyünk.
1: And there are few friendships that are stronger than those that are born out of fighting together.
0: Kevés olyan barátság van, ami erősebb annál, mint amikor a közös harcban lesznek barátok az emberek.
1: And it's the balance of these two things that is the basis of good friendship.
0: És ennek a két dolognak az egyensúlya adja a jó barátságnak az alapját.
1: I told you we had this recent event with Nick Vujicic.
0: Elmondtam nektek, hogy Nick Vujicic-sal volt ugye ez a közös eseményünk nemrég.
1: And because of this project was so large, was so big for Slovenia.
0: És mivel ez a Szlovénia viszonylatában egy olyan nagy program volt.
1: And Darko can testify to this.
0: Darko is bizonyságot tehet
1: erre. There's been a whole new development of relationships and friendships based on a common purpose that we had together.
0: Egészen új módon fejlődtek, kialakultak ki barátságok és kapcsolatok, azért, mert ennek a célnak az érdekében együtt dolgoztunk.
1: The largeness of the task, the size of the vision.
0: A feladatnak és a látásnak a mérete.
1: Required us to hook arms together.
0: Azt követelte tőlünk, hogy összefogjunk.
1: And out of having a common purpose.
0: És ebből, hogy volt közös célunk.
1: We started to share our common life.
0: Elkezdtük megosztani egymással az életünket
1: our
0: is.
1: Our common bond.
0: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
1: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
0: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
1: It's gone to a whole new level.
0: Egészen új szintre jutottunk.
1: So we share a common life.
0: Tehát van egy közös életünk.
1: And we share a common purpose.
0: És van közös célunk.
1: And we have to recognize the power, the validity, the importance of both.
0: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
1: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
0: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk. Sok munka van ebben.
1: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
0: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
1: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
0: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
1: We share a common life.
0: Közös életünk van, igen.
1: We communicate our insights and our experiences with him.
0: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk át és mit értettünk meg az Istennel való kapcsolatban.
1: But we've also got a common purpose.
0: De van egy közös célunk is.
1: And this is our passion.
0: És ezért ég a szívünk.
1: This is our drive.
0: Ez hajt minket.
1: Turn to Ecclesiastes chapter 4.
0: Akkor a Prédikátor 4-hez lapozzunk.
1: We'll look at the power of friendship in kingdom relationships.
0: Nézzük meg a barátság erejét a királyságbeli kapcsolatokban.
1: Pauli read this passage yesterday. We're going to look at it just a little bit more.
0: Pauli tegnap már felolvasta ezt, egy kicsit jobban megvizsgáljuk most.
1: This is Solomon's wisdom.
0: Salomon bölcsessége.
1: When he says in Ecclesiastes 4 verses 9 through 12, two are better than one.
0: Tehát azt mondja a Prédikátor 4-ben a 9-től 12-ig verség.
1: Two are better than one.
0: Sokkal jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mondjátok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
1: Say it again. Two are better than one.
0: Mondjátok még egyszer, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
1: Because they have a good return for their labor.
0: Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
1: For if either of them falls, the one will lift up his companion.
0: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
1: But woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
0: Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
1: Furthermore, if two lie down together, they keep warm, but how can one be warm alone?
0: Továbbá, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
1: And Polly revealed how one can be warm alone yesterday.
0: Tegnap Polly elmondta, hogy lehet egyedül megmelegedni.
1: With a heated blanket.
0: And if amikor one, mondjuk ilyen, ez
1: and
0: a melegített
1: takarod, can overpower him who is alone, two can resist him.
0: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
1: The cord of three strands is not quickly torn apart.
0: És a hármas kötél nem hamar szakad el.
1: Number one.
0: Tehát először is.
1: Next. Friendships, kingdom relationships produce a fruitfulness.
0: Tehát a barátságok, a királyságbeli kapcsolatok gyümölcsözőek.
1: See, two or more people moving together in friendship, in relationship can achieve much more than one can on his own.
0: Amikor kettő ember, aki kapcsolatban, barátságban van egymással, együtt mozdul egy irányba, sokkal többet elvégezhetnek, mint amit egyedül el tud valaki végezni.
1: This is really the principle of synergy.
0: Ez a szinergizmusnak az alapelve.
1: Besides the sheer value of fruitfulness, the work itself is much more enjoyable when there's more.
0: És amellett, hogyha többen dolgozunk valamint gyümölcsözőbbek vagyunk, eredményesebbek, ezen kívül jobban is élvezzük, hogyha nem egyedül kell rajta dolgozni.
1: In our church life and in the Nick project, for example, people who were tremendous, tremendous help.
0: A gyülekezeti életünkben, például a Nick-kel kapcsolatos projektben is nagyon nagy segítséget jelentettek az emberek.
1: And in the end we had over 250 volunteers that helped produce this project.
0: Végül 250 önkéntes munkálkodott az egész program megvalósításán.
1: See, when we do things together, the capacity for fruitfulness is much, much greater.
0: Tehát amikor együtt csinálunk dolgokat, akkor sokkal nagyobb az esély az eredményességre.
1: And we have to learn to become intentional in inviting people alongside.
0: És meg kell tanulnunk, hogy céltudatosan oda hívjuk magunk mellé embereket.
1: This has been my struggle for many, many years, both in my marriage and in my ministry.
0: Én nagyon sok évig küzdöttem ezzel a házasságomban és a szolgálatban is.
1: I come out of a culture that's highly independent.
0: Egy olyan kultúrából jövök, ahol nagyon függetlenek az emberek.
1: And one of my weaknesses was the intentionality of inviting people alongside into a team.
0: És nekem nehéz volt az, hogy megtanuljam az embereket magam mellébe sorozni, hogy egy csapatba legyünk.
1: My wife's been a tremendous help to try to balance and bring that into a much better condition.
0: A feleségem óriási segítség volt ebben, hogy segítsen nekem megtalálni az egyensúlyt, és hogy sokkal jobb legyek ebben.
1: And I've had to become intentional of thinking of ways of how to invite others, how to join together.
0: És nekem is ki kellett találnom, hogy hogyan tudok magam mellé állítani másokat.
1: How to delegate work, not to be afraid to ask people for help.
0: Hogyan tudom átadni a feladatot másoknak, hogy ne féljek segítséget kérni?
1: Yeah. People enjoy doing things together.
0: Az emberek szeretnek együtt csinálni dolgokat.
1: Now, what you just, if you have something to write on, most of you are writing something. Just think for a moment. Consider a time when you and a friend have been able to accomplish something more together than you could have done had you been alone.
0: A legtöbbeteknek van valami papírja, meg íróeszköze. Gondoljatok bele egy olyan esetben az életetekben, amikor valamilyen barátotokkal közös munkában többet el tudtatok végezni, mint egyedül lettetek volna képesek.
1: Just write it down here, just for a
0: second. És írjátok le egy percet, szálljunk erre.
1: Consider a time when you and a friend have been able to accomplish more together than you could have alone.
0: Gondoljátok végig, hogy mikor fordult elő, hogy egy barátotokkal többet tudtatok elvégezni valamiben, mint egyedül tudtatok volna.
1: Question: how is it more enjoyable?
0: Válaszoljatok erre a kérdésre, hogy miért élvezetesebb együtt dolgozni valamin.
1: And how is it more productive?
0: És milyen módon termelékenyebb így?
1: Next.
0: Következő pont.
1: Support.
0: Támogatás.
1: For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
0: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
1: Hey, throughout life we will all falter and fail.
0: Az élet során mindegyikünkkel előfordul, hogy megingunk vagy elesünk.
1: It's inevitable.
0: Ez elkerülhetetlen.
1: Is it okay to fail?
0: Nem baj, hogyha esetleg kudarcot vallunk valamiben?
1: Huh?
0: No.
1: It's not okay to fail.
0: It's okay to fail. Tehát nem baj, hogyha elesünk.
1: Will you fail?
0: Tehát fogtok kudarcot vallani?
1: Yeah. Will you make mistakes?
0: Fogtok hibákat elkövetni?
1: If you better know that.
0: Jobb, ha tudjátok ezt előre.
1: The one who does anything is free to make mistakes.
0: Yeah? Mindenki, aki csinál valamit, megeshet, hogy hibázik.
1: And how tremendous it is when we have a companion, a friend, who's compassionate enough.
0: És milyen csodálatos az, amikor van egy társunk, egy barátunk, aki elég irgalmas ahhoz.
1: Who understands that what we need is a hand.
0: Hogy megértse, hogy egy kézre van szükségünk.
1: I remember when I was in my first years of college.
0: Emlékszem, amikor az első évben voltam a főiskolán.
1: I was exposed and struggling with pornography.
0: Szembe találkoztam a pornográfiával, és meg is kísértett.
1: It's a challenge that many men face.
0: Nagyon sok férfi találkozik ezzel a kihívással.
1: And it's something the devil wants to keep in secret.
0: És az ördög ezt titokban akarja tartani.
1: The devil will always build his strongholds in secret, and he reinforces them in our silence.
0: Az ördög mindig titokban építi az erősségeit, és ami csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: amikor megtörjük a csendet,
1: the secret is exposed.
0: Akkor kiderül a titok.
1: And the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: Let me say this again.
0: Újra mondom.
1: The devil always builds his strongholds in secret.
0: Az ördög mindig titokban építi az erődjeit.
1: And he reinforces them in our silence.
0: És a csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: és működteti, és amikor megszegjük a csendet, megtörjük a csendet,
1: exposed,
0: akkor kiderül a titok,
1: and the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: In those first years in college, I confided in a friend about my challenge.
0: Ezekben az első főiskolai években az egyik barátomnak beszéltem ezekről a kihívásokról az életemben.
1: I was nervous, I was afraid.
0: Ideges voltam, féltem.
1: I was embarrassed.
0: Zavarban voltam.
1: I felt shame.
0: Szégyeltem magam.
1: And thank God for a friend who understood.
0: De hála Istennek egy barátért, aki megértett.
1: I said, I feel like I'm in a foxhole by myself.
0: Azt mondtam, úgy érzem magam, mint hogy egy rókalyukba lennék egyedül.
1: You know what a foxhole is? It's a soldier who's in a
0: tudjátok,
1: who's in, he's being bombarded and he's all alone in a foxhole.
0: Lövészjük, tudjátok, ahol a katona ott van egyedül, és ugye potyognak a bombák, és ott egyedül lövöldöz abból a lukból kifelé.
1: But when I broke the silence,
0: és amikor elkezdtem erről beszélni,
1: and exposed my sin, exposed my challenge,
0: és feltártam ezt a bűnt, feltártam ezt a kihívást az életemben.
1: There was a compassionate friend who understood, who prayed for me.
0: Akkor volt egy irgalmas barátom, aki megértett és imádkozott értem.
1: Who kept me then accountable, who called me on the phone.
0: Aki elszámoltatott, felhívott telefonon.
1: And in the end, that potential stronghold that could bring very destructive consequences later in life was broken.
0: És végül ez az erősség, ami nagyon pusztítóvá válhatott volna, és az életem későbbi részében nagyon pusztító eredményei lehettek volna, végül is megtört.
1: The power of friendship and kingdom relationships is this kind of support.
0: A királyságban a barátságoknak van egy ilyen támogató ereje.
1: We said that John says that love covers a multitude of sins.
0: János azt mondja, hogy bűnök sokaságát elfedezi az irgalom.
1: My friend didn't expose me, he helped me.
0: Ez a barátom, ez nem leleplezett, hanem segített.
1: And how important it is that we have this kind of support when we fail or when we struggle.
0: És nagyon fontos, hogy ilyen támogatást kapjunk, amikor kudarcot vallunk és amikor küszködünk.
1: You've got to have a relationship with someone that you can be honest with.
0: Kell, hogy legyen kapcsolatod valakivel, aki előtt őszinte lehetsz.
1: Someone that you can bare your heart, bare your soul with.
0: Valaki, aki előtt kitárhatod a lelkedet, a szívedet.
1: Who doesn't judge you?
0: Aki nem ítél el.
1: Who doesn't condemn you?
0: Nem kárhoztat.
1: Who doesn't just evaluate the right or the wrongness of what you are. They listen to you.
0: Nem csak értékeli, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem meghallgat.
1: But there's another area, this area of warmth and the
0: van egy másik terület, ugye a melegség.
1: For if two lie down together, they keep warm. How is it that one can be warm alone?
0: Tehát a ketten fekszenek, azok megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
1: Listen, the power of encouragement and the power of warmth in relationships cannot be underestimated.
0: Nem szabad alul értékelnünk a kapcsolatokon belül átélhető bátorításnak és melegségnek az fontosságát.
1: Life can be quite cold at times.
0: Az élet időnként elég hideg lehet.
1: And having the warmth of someone's encouragement is absolutely necessary.
0: De és nélkülözhetetlen szükségünk van arra a melegségre, amit valakinek a bátorításából meríthetünk.
1: Paul and Silas found themselves in a prison cell in Philippi in the dark of night.
0: Pál és Silas Filippiben ott találták magukat az éjszaka közepén egy cellában.
1: Very cold.
0: Nagyon hideg volt.
1: But notice that they were two of them together.
0: De figyeljetek, ketten voltak ott.
1: Paul and Silas in prison.
0: Pál és Silas a börtönben.
1: Hey, what should we do?
0: De mit csináljunk?
1: Man, I don't know, it's cold in here.
0: Nem tudom, elég hideg van.
1: Hey, let's sing a song.
0: Akkor énekeljünk egyet.
1: Let's worship God together.
0: Dicsérjük Istent együtt.
1: Come on, let's lift up our voices.
0: Gyerünk, emeljük fel a hangunkat.
1: And they start to sing.
0: És elkezdtek énekelni.
1: They start to worship God.
0: Elkezdték imádni Istent.
1: And in that cold environment.
0: És ebben a hideg közegben.
1: Heaven responds.
0: A menny válaszol.
1: Their chains fall off, the prison doors open.
0: Lehúltak a láncaik és kinyílt a börtönajtó.
1: And the whole situation turns around.
0: És az egész helyzet megváltozott.
1: Friends, that kind of warmth, that kind of encouragement is that's what we offer one to another.
0: Barátaim, ez a melegség, ez a bátorítás az, ami miatt ott vagyunk egymás számára.
1: And God can do miracles through our relationships.
0: És Isten csodákat tud tenni a kapcsolatainkon keresztül.
1: Finally, there's protection.
0: Végül ott a védelem.
1: This kingdom journey is going to be filled with spiritual warfare.
0: A királyságbeli útunk tele lehet szellemi harccal.
1: And Solomon teaches us very clearly.
0: És Salamon nagyon egyértelműen tanítja.
1: We've got to fight together and not alone.
0: Hogy együtt kell harcolnunk, nem egyedül.
1: If one can overpower him who was alone, two can resist him.
0: Ha az egyiket megtámadja és valaki, ketten ellene állhatnak annak.
1: You know what? Ephesians chapter 6 is a corporate experience.
0: Tudjátok, az Efézus 6 ez egy testületi átélésről szól.
1: All the verbs being in the plural form.
0: Minden ige benne többes számban van.
1: We are not lone ranger fighters.
0: Nem magányos farkasok vagyunk, amikor harcolunk.
1: But we wage war as a company of people.
0: Hanem társaságként, közösen, csapatban harcolunk.
1: As Polly said yesterday, Rambo is not reality.
0: Ahogy Polly mondta tegnap, ez a rambóság, ez nem egy valóság.
1: Jean-Claude Van Damme is not reality.
0: Jean-Claude Van Damme nem valóság.
1: James Bond.
0: James Bond.
1: My son is just captivated with James Bond.
0: A fiam teljesen oda van James Bondért.
1: I think every night he comes and says James Bond's on TV tonight, but it's not.
0: Este mikor hazajön, minden este mondja, hogy na ma este a tévében James Bond lesz, de hát nem az van.
1: And we've got a long road to teach him that life is a corporate experience.
0: Nagyon hosszú munkánk van még abban, hogy megtanítsuk őt, hogy az életet együtt kell átélni.
1: In David's life, he found himself in an intense battle as Saul was trying to kill him, but it was Saul's son Jonathan who helped him.
0: Dávid is az ő életében nagyon komoly harcban volt, mert Saul megpróbálta őt megölni, de Saul fia Jonatán ott volt, hogy segítsen neki.
1: Whatever we do, we fight together. Amen.
0: Akármit is teszünk, együtt harcolunk, így van.
1: And finally, a cord of three strands is not quickly broken.
0: Végül a hármas kötél nem könnyen szakad el.
1: Let's move on to the power of friendship and the necessity of encouragement.
0: A barátságnak az ereje ott van a bátorításra való szükségben.
1: Every person has five basic emotional needs.
0: Minden embernek öt alapvető érzelmi szüksége van.
1: And wise is the person who knows them.
0: És bölcs az ember, aki ezt tudja.
1: Every one of us in this room has a need for acceptance.
0: Ebben a teremben mindegyiknek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We want to be received.
0: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
1: Welcomed.
0: Szeretettel fogadjanak.
1: Someone looks us in the eyes with a warm face.
0: Valaki barátságosan a szemünkbe nézze, ránk mosolyogjon.
1: It's an emotional need that we all have.
0: Mindannyiunknak megvan ez az érzelmi szüksége.
1: God does this for us first of all when the scripture says that he in Christ he accepts us.
0: És Isten az, aki elsősorban ezt megteszi értünk, a Biblia azt mondja, hogy Jézusban elfogadott minket.
1: Yeah, when you walk into the home of your door, the house of your home, in the door of your home.
0: Amikor bemész az otthonodba, belépsz az ajtón.
1: And someone greets you. There's this welcoming, this acceptance into your home, into your own place.
0: És akkor valaki ott van, aki tártkarokkal fogad és üdvözöl és befogad téged ott a saját otthonodban.
1: Every human being has this need to be accepted.
0: Minden embernek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We have a need for respect.
0: Szükségünk van arra, hogy tiszteljenek minket.
1: For attention, for figyeljenek
0: rán,
1: for appreciation.
0: Hogy elismerjenek minket és értékeljenek minket.
1: In our relationships and healthy relationships we learn to meet these needs.
0: Az egészséges kapcsolatainkban megtanuljuk, hogy betöltsük ezeket a szükségeket.
1: Again, these are skills that we learn.
0: Ezeket a készségeket meg lehet tanulni.
1: If we didn't learn them in our home,
0: hogyha otthon gyerekkorunkban nem tanultuk meg,
1: then we have a chance to learn them in the church.
0: Akkor esélyünk van arra, hogy a gyülekezetben megtanuljuk.
1: And encouragement becomes one of the most important qualities of good relationships.
0: És a bátorítás a jó kapcsolatoknak az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
1: Encouragement means to inspire with courage or with confidence.
0: A bátorítás azt jelenti, hogy bátorsággal vagy magabiztossággal serkenteni.
1: Some sentiment means to embolden, to reassure, to make strong.
0: Jelenti azt, hogy erőssé tenni valakit, bátorrá tenni valakit.
1: Discouragement or the opposite of encouragement means to deprive of courage, to take away hope or confidence.
0: Az elcsüggesztés, ami a bátorításnak az ellentéte, azt jelenti, hogy valakit megfosztani a bátorságtól, a reménytől vagy a magabiztosságtól.
1: To build an atmosphere of encouragement and commitment, first of all, we have to learn how to receive encouragement first of all from God himself.
0: Ahhoz, hogy felépítsük a bátorításnak és az elkötelezettségnek a légkörét, elsősorban meg kell tanulnunk, hogy Istentől fogadjunk el bátorítást.
1: Friends, this will be dependent on your view of him.
0: Ez az attól függ, hogy milyen képünk van Istenről.
1: What is God like?
0: Milyen Isten?
1: I grew up in an environment with a dad who was he was incredibly encouraging.
0: Én olyan családban nőttem fel, ahol az apukám egészen megdöbbentően bátorító volt.
1: Which is quite amazing because my dad grew up in a home with two alcoholic parents.
0: Ami egészen megdöbbentő, mert az apukámnak szüleje, mind a két szüleje alkoholista volt.
1: Not once in his life had he ever heard his own dad say to him, "I love you."
0: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
1: He grew up next door basically with friends of I mean, the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
0: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
1: We called them as boys growing up. Later, we called them aunt and uncle.
0: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának neveztük.
1: But that was no family relationship.
0: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
1: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
0: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
1: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
0: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
1: My dad grew up in a terrible environment.
0: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
1: At a very young age, my dad went into the military.
0: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
1: Came out after 4 years, married my mom.
0: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
1: And the two of them started to build a home.
0: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
1: And they talked extensively about the environments that they came from.
0: És rendkívül sokat tanultak abból a környezetből, amiből jöttek.
1: And my dad made certain choices in his life.
0: Az apukám az életében hozott bizonyos döntéseket.
1: To create an inheritance that was different than the one he had received.
0: Hogy ő más örökséget fog a gyerekeinek hadni, mint amit ő kapott a szüleitől.
1: They had 4 boys.
0: Négy fiúk született. A szüleimnek 4 fiúk született.
1: I'm the youngest of 4.
0: Én vagyok a 4-ből a legfiatalabb.
1: And I don't know how he did it.
0: Nem tudom, hogy csinálta az apukám.
1: I'm gonna ask a lot of questions when I'm home in the United States next.
0: Majd legközelebb, mikor hazamegyek Amerikába, nagyon sok kérdést fogok feltenni.
1: Because I want to learn more about how in the world he created an environment that he did.
0: Mert meg akarom tudni, hogy hogyan csodába tudott olyan környezetet létrehozni otthon, amilyet létrehozott.
1: Because he told us things like, son, I believe in you. If there's anything you put your mind to, you can do it.
0: Mert ilyeneket mondod, hogy fiam, én hiszek benned, hogy tudom, hogyha valamit eldöntesz, hogy megteszed, azt meg fogod tudni tenni.
1: When we failed and we experienced difficulties, he was there with his counsel, many times just with his presence or his arm around us.
0: Amikor elbuktunk, vagy nehézségei támadtak, valami nem jött össze, nagyon sokszor ott volt és bátorított minket. Lehet, hogy csak jelen volt, vagy csak átölelt minket.
1: Every one of my brothers
0: mindegyik bátyám
1: can remember a moment when we looked for our dad.
0: Emlékszik olyan pillanatra az életében, amikor kereste az apukánkat.
1: During some kind of an event.
0: Valamiféle eseményben.
1: And there he was in the stands waving to us.
0: Mondjuk valami sport volt, és néztünk ki a nézőtérre, hogy hol ül az apukánk, és ő ott volt.
1: My oldest brother was playing baseball.
0: A legidősebb bátyám baseballozik.
1: The next brother was in a drama club.
0: A másik pedig egy ilyen dráma játszó.
1: My other brother was playing golf.
0: A harmadik az meg golfozott.
1: I was playing tennis.
0: Én teniszeztem.
1: And their dad was there with his presence.
0: És ott volt apukánk az a jelenlétével.
1: With a smile and with a face that was communicating favor.
0: És a jó indulatot tükrözte a mosoly az arcán.
1: Big glasses, cigar out of his mouth, but anyway.
0: Kilógott a szivar a szájából, nagy szemüveg volt rajta, de ott drukkolt nekünk, integetett.
1: And what it does, it fills your soul with an emotional understanding of what God would be like.
0: És mit teszel ez az emberrel? A lelkünkben ott támad egy megértés arról, hogy Isten hogyan fog hozzánk viszonyulni.
1: What's his intentions towards you?
0: Mik az ő szándékai irántunk?
1: In order to receive encouragement from God, you've got to see him as he is.
0: Ahhoz, hogy bátorítást tudjunk kapni Istentől, olyannak kell látnunk őt, amilyen.
1: He is a God, he's a father who empowers. He's for you.
0: Ő egy olyan atya, aki megerősítő, az érdekünkben van ott.
1: And every writer of the New Testament is trying to get this point across to his people and to the readers.
0: És az Újszövetség minden írója az olvasóihoz ezt az üzenetet akarja eljuttatni.
1: If God is for us, who can be against?
0: Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
1: Paul says in Romans that there's nothing, no height, no depth, no anything that could be created that could separate us from the love of God in Christ.
0: Pál azt mondja a római levélben, hogy nincs sem magasság, sem mélység, semmilyen teremtett dolog nincs, ami elválasztat minket az Atya szeretetétől.
1: In fact, the Holy Spirit himself, he's called the encourager.
0: Magát a Szent Szellemet is a bátorítónak nevezi a Biblia.
1: The paraclete, the one who's called alongside of us.
0: A paraklétus, aki mellénk oda van hívva.
1: It's like you're walking alone.
0: Ez olyan, hogy egyedül mész valahova.
1: And the Holy Spirit is the one who's called alongside of you.
0: És a Szent Szellem oda hivatott melléd.
1: There he is.
0: Ott van.
1: He's in you.
0: Benned van.
1: He's upon you.
0: Rajtad van.
1: And he's beside you.
0: És melletted van.
1: How can you lose?
0: Hogyan veszíthetnél?
1: He's in you, he's upon you, he's beside you.
0: Benned van, rajtad van, melletted van.
1: And when he's walking beside you, he's whispering to you along the way.
0: És amikor melletted járkál, útközben suttog a füledbe.
1: Keep going, Ronnie, keep going.
0: Menj tovább, barátom, menj tovább.
1: That's it, you can do it.
0: Ez az, meg tudod csinálni. Jól csinálod, menj tovább, igen.
1: See, he's the empower, he's the encourager, he's the comforter.
0: Ő ad erőt, ő vigasztal, ő az, aki mellettünk áll.
1: 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
0: 2 Korintus.
1: You can read it quickly.
0: Gyorsan elolvashatjuk. Second Corinthians.
1: Yeah, Second Corinthians.
0: Yes, chapter 3.
1: Chapter 1.
0: Chapter 1.
1: 2 Corinthians chapter
0: 2 Korintus 1.
1: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion.
0: Harmadik vers. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya.
1: And the God of all comfort, who comforts us in our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
0: És minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
1: This is the same Greek word that is described to make strong.
0: Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy erőssé tenni.
1: And Alan Vincent shares a tremendous illustration of this word comfort.
0: Alan Vincentnek van egy fantasztikus illusztrációja a vigasztalás szóról.
1: To make strong doesn't necessarily mean this kind of comfort.
0: erősíteni, nem feltétlenül az a vigasztalás, hogy simogatom, babusgatom.
1: This is what mommy gives.
0: Az anyukánk csinál ilyeneket.
1: That's mom's comfort.
0: Tehát ez egy anyai vigasztalás.
1: And Ellen describes a famous tapestry in the British Museum.
0: És Ellen mesél egy nagyon híres drapériáról egy brit múzeumban.
1: And on the caption of this tapestry it says the bishop is comforting his troops.
0: A püspök vigasztalja a csapatait, az a címe ennek a goblennek, vagy ami éppen.
1: But the tapestry is a bishop carrying a pitchfork.
0: De arról szól, azt ábrázolja ez a kép, hogy a püspöknek a kezében van egy ilyen vasvilla.
1: And he's prodding his soldiers to get back into the fight.
0: És ezzel böködi a katonákat, hogy menjenek vissza a csatába.
1: The bishop is comforting
0: his
1: soldiers.
0: A katonáit.
1: You see, our concept of comfort is oftentimes misconstrued.
0: Tudjátok, sokszor téves a felfogásunk a vigasztalás szóról.
1: God the Father wants to make us strong.
0: Az Atya Isten azt akarja, hogy erősek legyünk.
1: And part of his encouragement, part of his empowering is prodding us to get up, get back into the fight, be strong.
0: És az ő bátorításának, vigasztalásának része az, hogy néha úgy ösztökél minket, hogy menjünk vissza a ringbe.
1: Joshua was facing impossible circumstances, taking the people over the Jordan to take the promised land.
0: Józsué egyszerűen lehetetlen körülmények között volt, át kellett vinni az egész népet a Jordánon, hogy elfoglalják az ígéret földjét.
1: And what does God say to Joshua?
0: És mit mondott Isten Józsuénak?
1: He comforts him.
0: Megvigasztalta.
1: Oh, it's okay, Joshua. I know this isn't hard. No,
0: rendben
1: that's not what he
0: van,
1: says.
0: Józsi, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy.
1: Be strong and courageous.
0: Azt mondta, légy erős és bátor.
1: It's like the pitchfork. Get up, move.
0: Ez olyan, mint a vasvilla.
1: Be strong.
0: Kelj már fel és legyél
1: Be
0: erős.
1: Strong and courageous.
0: Legyél bátor és erős.
1: 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build up one another.
0: Azért bátorítsátok egymást és építsétek egymást.
1: Secondly, you must learn how to encourage yourself.
0: Másodszor meg kell tanulnunk önmagunkat bátorítani.
1: That's right. David strengthened himself in the Lord his God.
0: Ilyen módon erősítette meg magát Dávid az Úrban, az ő Istenében.
1: And friends, you've got to learn how to monitor your own internal conversation.
0: Barátaim, meg kell tanulnotok, hogy a saját belső beszélgetéseiteket felügyeljétek.
1: You can be your worst counselor.
0: Lehetsz a magad legrosszabb tanácsadója.
1: In fact, if the strength of your own internal conversation
0: hogyha a saját belső beszélgetésed ereje
1: is unyielding,
0: nem veti alá magát Istennek,
1: no amount of encouragers around you can help you until you change the nature of that internal conversation.
0: Akkor akárhány bátorító vehet téged körül, nem tudnak megváltoztatni téged, amíg te a belső beszélgetésedet meg nem változtatod.
1: In Luke 12, verses 17 through 19,
0: Lukács 12-ben 17-től 19-ig.
1: Jesus lets us hear the rich farmer talk to himself.
0: Jézus megengedi, hogy meghallgassuk, mit mond magának a gazdag földbirtokos.
1: The conversation turned this rich man into a fool.
0: Bolondot csinált a saját belső beszélgetése ebből a gazdag emberből.
1: He looked at his barns.
0: Hiszen megnézte a csőjeit,
1: all that he had,
0: mindazt, ami volt,
1: and he reasoned within himself.
0: És önmagában azon tanakodott.
1: Oh, look at all I have.
0: Ó, nézd, mi mindenem van.
1: I'll tear down my barns and build bigger ones.
0: Lerontom ezeket a csűröket és nagyobbakat építek.
1: And then Jesus says, you fool, today your life is required of you.
0: És azt mondja Jézus, hogy te bolond ember, hát a mai napon még a te életed elkéretik tőled.
1: See, the man was reasoning within himself.
0: Tudjátok, ez az ember önmagában gondolkodott.
1: And his internal conversation led him towards destruction.
0: És a saját belső beszélgetése vezette őt a pusztulás felé.
1: In Matthew 9, verse 21.
0: A Máté 9:21-ben.
1: We hear the conversation of a woman with the issue of blood.
0: Azt halljuk, hogy miről gondolkodik a vérfolyásos asszony.
1: And what did she say?
0: Mit mondott ő?
1: The Bible reveals her internal thoughts.
0: A Biblia elmondja, hogy miket gondolt.
1: She says, if I could just touch the hem of his garment, I will be healed.
0: Azt mondta, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, meggyógyulok.
1: You see, her internal conversation,
0: tudjátok, a belső beszélgetése,
1: made the difference between terminal illness and healing.
0: Jelentette a különbséget a halálos betegség és a gyógyulás között.
1: She encouraged herself.
0: Felbátorította önmagát.
1: She empowered herself with her own internal talk.
0: A saját belső beszédjével erősítette meg önmagát.
1: In Psalm 23 we hear David's conversation.
0: A 23. Zsoltárban azt halljuk, hogy Dávid miről beszélgetett magával.
1: Regarding his sins surrounding adultery with Bathsheba.
0: Annak ellenére, hogy körülveszi őt a Becsabéval elkövetett házasságtól és bűne.
1: His conversation was the difference between unbearable guilt leading to physical and mental illness.
0: De barátaim, az ő saját belső beszélgetése a különbséget jelentette az elviselhetetlen bűntudat között, ami elmebeli és fizikai betegséghez vezethetett volna.
1: And God's forgiveness leading to the peace that eventually flooded David's soul.
0: És Isten megbocsátása között, ami végül is Isten békességével árasztotta el Dávid lelkét.
1: And a result of David's internal talk, we have recorded for us in the scripture.
0: Dávidnak a belső beszélgetése fel van jegyezve nekünk a Bibliában.
1: The incredible benefits of David's experience with God.
0: Azok a hatalmas áldások, amelyek Dávidnak az Istennel való kapcsolatából születtek.
1: One of the healthiest things you can do is to ask the Lord to make you aware of how you talk to yourself.
0: Az egyik leghasznosabb dolog, amit Isten tehet érted, az az, hogy megmutatja neked, hogy önmagadban mivel beszélgetsz.
1: And ask him to give you a description of the way that he sees you.
0: Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ő hogyan lát téged.
1: And help you to discover the gifts that he's given you.
0: És segítsen felfedezni azokat az ajándékokat magadban, amit ő adott neked.
1: Quit down talking yourself.
0: Hagyd abba azt, hogy önmagadnak ilyen lesújtó dolgokat mondasz.
1: Quit criticizing yourself.
0: Ne bíráld magad állandóan.
1: Quit replaying the statements that other people have made about you.
0: És ne meditálj azon, hogy miket mondtak rólad mások.
1: Listen to what he says about you.
0: Hallgass arra, amit Isten mond rólad.
1: And start to see yourself as loved and a valuable person.
0: Kezd magad egy szeretett és értékes emberként látni.
1: Someone that God has gifted and you can accomplish goals that are within your reach.
0: Olyan emberként, akinek Isten ajándékokat adott, és aki el tudja, meg tudja valósítani, el tudja érni a keze ügyébe eső célokat.
1: Finally.
0: Végül.
1: Get close to encouraging people.
0: Kerülj közel ahhoz, hogy bátorítsd az embereket.
1: And beware, no, rebuke complainers and criticizers.
0: És vigyázz, és óvakodj a panaszkodóktól és kritizálóktól is. Igen.
1: Friends, we determine the culture we have.
0: Mi határozzuk meg, hogy milyen kultúrában élünk, milyen kultúrát élünk meg.
1: How many of you like the culture of your church?
0: Hanyan szeretitek a gyülekezeteteknek a közegét, kultúráját?
1: That's great, because you created it.
0: Ez nagyon jó, mert ti csináljátok.
1: We've created the culture of our home.
0: Mi hozzuk létre az otthonunk kultúráját.
1: If we don't like it,
0: hogyha nem tetszik nekünk, ami ott van,
1: we can change it.
0: Akkor megváltoztathatjuk.
1: If people in our home feel criticized and not valued,
0: hogyha az otthonunkban az emberek úgy érzik, hogy nincsenek értékelve, csak kritizálják őket,
1: we can change it.
0: Ezt megváltoztathatjuk.
1: We're responsible.
0: Hiszen mi vagyunk felelősek. Azért a kultúrájára, amit létrehozunk.
1: And God, he wants to create a kingdom culture.
0: És Isten a királyság kultúráját akarja létrehozni.
1: A culture of encouragement, a culture of empowerment.
0: A bátorítás és erősítés kultúráját.
1: A culture where people are valued.
0: Olyan kultúrát, amelyben az embereket értékelik.
1: Where they're received.
0: Ahol elfogadják őket, befogadják.
1: When you walk in the door.
0: Amikor bemész az ajtón.
1: There's always a warm face to greet you.
0: Mindig ott van egy barátságos arc, aki üdvözöl.
1: Kisses on the cheek.
0: És megpuszil.
1: You feel welcomed and valued and valued.
0: Befogadottnak, értékeltnek érzed magad.
1: That's great.
0: Ez nagyon jó.
1: Complainers and criticizers.
0: A panaszkodók és a kritizálók.
1: That's counterculture.
0: Ez ellenkultúra.
1: Not welcomed.
0: Nem fogadjuk be.
1: That changes. Yeah? We put that away.
0: Félretesszük, eltávolítjuk.
1: And we learn to empower our relationships. Friends,
0: megtanuljuk bátor erősíteni a kapcsolatainkat.
1: This is part of what a house of peace is.
0: Barátaim, ez része annak, ami a békesség házáról szól.
1: Bound together in a common life.
0: Tehát egy közös életben összefogunk.
1: And bound together in a common purpose.
0: És összekötődünk egy közös célért.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's stand.
0: Álljunk fel.
1: Father, thank you for this life that you have given.
0: Atyám, köszönjük ezt az életet, amit adtál.
1: We didn't have life before we met you.
0: Mielőtt találkoztunk veled, nem is volt életünk.
1: But he who has the Son has the life.
0: De aki a fiú, azé az élet.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Thank you, Lord!
0: Köszönjük, Uram.
1: Thank you for the ability to now walk in the light.
0: Köszönöm, hogy most már a világosságban járhatunk.
1: Thank you for the ability to overcome sin.
0: Köszönöm, hogy legyőzhetjük a bűnt.
1: To have fellowship with one another.
0: Közösségünk lehet egymással.
1: Oh God, you are so good.
0: Ó Istenem, te annyira jó vagy.
1: We love this life that you've given.
0: Nagyon szeretjük ezt az életet, amit adtál.
1: That you made available.
0: Amit te rendelkezésünkre bocsátottál.
1: And we share it with each other.
0: És mi ezt megoszthatjuk egymással.
1: Lord, I pray that you would give us a clarity of purpose.
0: Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk világos célt.
1: So that we can lock arms together.
0: Hogy összefoghassunk egymással.
1: That this city, Székesfehérvár,
0: hogy ez a város, Székesfehérvár,
1: will be turned around.
0: Megváltozhasson.
1: That there are many, many, many, many lives yet who will come to know God.
0: Hiszen még nagyon-nagyon sok élet van, akinek meg kell ismernie Istent.
1: Empower us with a common purpose.
0: Erősíts meg minket a közös céllal.
1: Until Hungary is changed and transformed.
0: Amíg Magyarország meg nem változik.
1: Till my nation, Slovenia.
0: Amíg az én országom, Szlovénia.
1: Lord, we hear your heart and what is beating inside of you.
0: Uram, érezzük azt és halljuk, hogy mit ver a te szíved.
1: That you are not satisfied until your enemies are made a footstool for your feet.
0: Hogy nem vagy elégedett addig, amíg az ellenségeid a lábad zsámoljává nem tétetnek.
1: Lord, we're honored to join you in that purpose.
0: Uram, nagyon szeretünk csatlakozni hozzád, és megtiszteltetés nekünk.
1: May you be glorified.
0: Összefoghatunk veled, és a te neved legyen dicsőítve.
1: Be honored in our fellowship.
0: És legyél megtisztelve a közösségünkben.
1: You be at the center of it.
0: Legyél a, te legyél a közepén.
1: You be glorified.
0: Te kapd a dicsőséget.
1: And may this body be powerful.
0: És ez a testület legyen erős.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Steve Tetzerov kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Aha, there it is. Yeah, hi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. All right, that's great. Thank you.
4: Szóval a mai reggelt azzal kezdjük, hogy a barátságokról, az ilyen jellegű kapcsolatokról fogunk beszélni.
3: Without a doubt, relationship is the central message of the Bible.
4: Kétség nélkül a kapcsolatok a Biblia központi üzenetét jelentik.
3: First, a relationship we have with God.
4: Először is ugye kapcsolatunk van Istennel.
3: Then in family.
4: Aztán a családtagjainkkal.
3: Then in friends and companions.
4: Aztán a barátainkkal és egyéb fajta társainkkal.
3: And the kingdom of God will move forward in the energy, the power, and the dynamics of relationships.
4: És Isten királysága a kapcsolatokban rejlő energiával, erővel, illetve azoknak a működéseivel mozdul előre, vagy terjed.
3: The ability to engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Meg lehet tanulni azokat a készségeket, amelyekkel tartós kapcsolatokat lehet létrehozni és megtartani.
3: Let me say it again. To engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Újra elmondom, hogy a tartós kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának készségeit meg lehet tanulni.
3: And anyone can learn it when they're willing. Amen?
4: És aki hajlandó, az bárki megtanulhatja. Így van?
3: Genuine love, concern, serving others.
4: Valódi szeretet, a törődés másokkal, mások szolgálata.
3: Are at the very heart of God's kingdom.
4: Isten királyságának a lényegét jelentik.
3: And these are skills that the Holy Spirit develops in us.
4: És a Szent Szellem alakítja ki bennünk ezeket a készségeket.
3: And those skills have a specific purpose.
4: És ezeknek a készségeknek van egy adott célja.
3: This is the challenge of what we call the church.
4: Ez a kihívás áll az úgynevezett egyház előtt.
3: A group of people who are bound together in a common life.
4: Az egyház az egymással összekötött emberek csoportja, akiknek ugyanaz az élet célja.
3: And who are bound together in a common purpose.
4: És akik egy közös cél érdekében, közös életben és közös életcélben vannak összekötve.
3: Let's take a quick look at examples of friendship in the Bible.
4: Nézzük meg a Bibliában néhány barátságot gyorsan.
3: What does it mean to be a friend?
4: Mit jelent barátnak lenni?
3: A friend is someone who desires your good.
4: A barát az az ember, aki a javadat akarja.
3: It's just that simple.
4: Ennyire egyszerű.
3: It's someone who desires your best.
4: Valaki, aki a legjobbat akarja neked.
3: We find friendship first modeled in the Bible by God himself.
4: A Bibliában legelőször maga Isten mutatja be, milyen a barátság.
3: And God starts first of all in the scripture with a guy named Abraham.
4: És Isten ezt egy Ábrahám nevű emberrel kezdi a Bibliában.
3: Somebody have James 2.
4: Jakab 2. James 2 verse erről olvasni.
3: 23. Maybe Julie, you can read it for us if you.
4: Verset olvassuk fel, amely azt mondja, tehát Jakab 2:23, hogy és beteljesedett az írás, amely azt mondja, itt pedig Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
3: So Abraham is called God's friend.
4: Tehát Ábrahám Isten barátjának neveztetik.
3: And who are we?
4: És mi kik vagyunk?
3: We're the sons of Abraham. We have a like faith, just like his.
4: Mi Ábrahám fiai vagyunk, tehát az életünkben ugyanaz a hit van, mint az övében.
3: And God wants you and I to know that we are his friends.
4: És Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy a barátai vagyunk.
3: We're to discover in this a little bit later what does it mean for us.
4: Később majd rájövünk arra is, hogy mit jelent ez nekünk.
3: But you see that Abraham stepped into a relationship with God, and God is the one who calls Abraham his friend.
4: Látjátok, Ábrahám kapcsolatba lépett Istennel, és Isten az, aki Ábrahámot a barátjának nevezi.
3: Secondly, in Exodus chapter 33 and verse 11.
4: Másodszor a 2 Mózes 33:11-ben.
3: It says that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend.
4: Azt olvassuk, hogy az Úr pedig beszélt Mózessel szemtől szemben, amint szokott az ember szólni a barátjával.
3: So Moses is another person that God considers his friend.
4: Tehát Mózes
3: skin on, the situation doesn't change.
4: látjuk, hogy amikor Jézus színre lép, tehát Isten emberi testbe öltözik, akkor sem változik a helyzet.
3: God desired Abraham's good. God desired Moses's good.
4: Isten Ábrahámnak is és Mózesnek is a javát akarta.
3: When Jesus comes on the scene, he comes with an intention of doing good.
4: Amikor Jézus színre lép, ő is jót akar tenni.
3: And Jesus is criticized as being a friend.
4: Jézust azzal bírálták, hogy
3: of tax gatherers and sinners.
4: Hogy az adószedők és a bűnösök barátja volt.
3: And out of this you discover the heart of God that he wants the good of sinners.
4: És ebből felfedezhetjük, hogy az van Isten szívében, hogy ő a bűnösök javát akarja.
3: And he's willing to engage in their life to develop a relationship with them for that purpose, that they themselves might be reconciled to God.
4: És hajlandó belépni ezeknek az embereknek az életébe és kapcsolatot kialakítani velük annak érdekében, hogy ők maguk is megbékélhessenek Istennel.
3: And Jesus is the ultimate expression of the Father's heart.
4: És Jézus az, aki leginkább kifejezte az Atya szívét.
3: You've seen me, Jesus says, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, láttatok az Atyát.
3: And you get to know God's heart for people by looking at how Jesus responded to and engaged with people.
4: Abból tudhatjuk meg, hogy hogyan fordul az Atya szíve az emberekhez, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan ápolta a kapcsolatokat az emberekkel.
3: He genuinely desired their good.
4: Ő őszintén akarta az emberek javát.
3: In the Old Testament we find examples with David and Jonathan.
4: Az Ószövetségben megtaláljuk Dávid és Jonatán példáját.
3: There's other examples with David in the
4: vannak más példák.
3: Húsai the Archite.
4: A Kusaival, az Árkiabeli Kusaival való kapcsolata Dávidnak.
3: And when we come to the New Testament, we find Paul and his traveling companions. These were friends who were bound together in a common life and bound together in a common purpose.
4: És amikor az Új Szövetségben megnézzük Pált és a vele utazó szolgáló társait, azt látjuk, hogy ezek az emberek is össze voltak kötve egy közös életben és egy közös célban.
3: In John chapter 15 verse 13,
4: a János 15:13-ban
3: Jesus makes a powerful statement about his own disciples.
4: Jézus egy nagyon erőteljes kijelentést tesz a saját tanítványairól.
3: And I want you to notice the statement when Jesus says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you friends.
4: Szeretném, hogyha észrevennétek azt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak nevezlek titeket.
3: Let's read the passage together. It's John chapter 15 verse 13 through 15.
4: Tehát ez a János 15-ben van, a 13-tól a 15. versig. Slide.
3: Please.
4: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
3: Notice the phrase in here when Jesus says, you are my friends if you do what I command you.
4: Figyeljétek meg, hogy Jézus is itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hogyha az én parancsolataimat megteszitek.
3: Please notice that friendship should not breed a familiarity that leads to laziness or disobedience.
4: Figyeljétek meg, hogy a barátság nem egy olyan magatartást kell, hogy ki alakítson bennünk, amitől lusták és engedetlenek leszünk.
3: And there's a definite need to understand the way that the kingdom works.
4: Határozottan meg kell értenünk, hogyan működik a királyság.
3: See, I'm friends with Franz Lippi.
4: Hát nekem például a Franz Lippi a barátom.
3: But I still also recognize the apostolic mantle that he wears.
4: De ugyanakkor én elismerem azt az apostoli palástot, ami rajta van.
3: I'm friends with Polly.
4: Én a Pallinak is a barátja vagyok.
3: And Kati.
4: És Katinak is.
3: But I still recognize their leadership and the mantle that they wear, and I honor it.
4: De én felismerem azt a vezetői szerepet, azt a palástot, amit ők hordoznak, és tiszteletbe tartom.
3: When I'm in their house,
4: amikor az ő házukban vagyok,
3: we do as they say.
4: Azt csináljuk, amit mondanak.
3: Yeah. I honor his rules.
4: Megbecsülöm a pali szerepkörét.
3: So friendship is never a mask for disrespect.
4: Tehát a barátságot sosem használhatjuk a tiszteletlenség kendőzésére.
3: Nor does it ignore different levels of calling or responsibility.
4: De és az elhívás és felelősség különböző szintjeinek az elismerését sem akadályozza a barátság.
3: But at the core of it is that Polly desires my good, I desire his.
4: A dolog lényege az, hogy Polly az én javamat akarja, én meg az övét.
3: And that's a basis for a friendship.
4: És ez egy alap a barátsághoz.
3: But it doesn't erase other lines of responsibility and understanding of callings and mantles.
4: De ez nem szünteti meg azt, hogy elismerjük az emberekkel levő elhívásnak, palásnak, felelősségnek a különböző szintjeit.
3: Here's a key principle. Key principle is that God's kingdom is built upon friendship.
4: Íme egy alapelv. Isten királysága barátságra épül.
3: Jesus could have chosen any method in the world for the fulfillment of his plans.
4: Jézus bármilyen módszert választhatott volna a tervei megvalósítására.
3: But one of the foundation stones in his methodology was friendship.
4: De az ő módszereinek az alapja, az egyik alapja a barátság volt.
3: His plan of action was to find a group of people.
4: Tehát az volt az alapelve, hogy talál egy csoport embert.
3: Spend time together with them.
4: Akikkel időt tölt együtt.
3: Become covenant friends.
4: Akikkel szövetségi barátságba lép.
3: And then do something significant for the kingdom of God.
4: És együtt valami jelentőset tesznek Isten királyságáért.
3: And friendship was a major part of that method of changing the world.
4: És a barátság a világ megváltoztatására irányuló módszer egyik alapja volt.
3: Before Jesus passed on his mission to his friends on the last night of his earthly life, Jesus said some important things.
4: Mielőtt Jézus átadta a földi szolgálatának a végén a területet, a feladatot a barátainak, a tanítványainak, mondott néhány fontos dolgot.
3: We already read one of the passages. Now look down a few other verses to John 15, verses 34 and 35.
4: A Jánosban, hát ez a János 13, Naka, 34.
3: John 13, verses 34 and 35.
4: Read them. Tehát akkor ez a János 13-ból a 34-35. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
3: Would you agree that this is it's a fantastic truth?
4: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy fantasztikus igazság.
3: But not that easy to accomplish.
4: De nem túl könnyű megvalósítani.
3: Yeah. Jesus said that the quality of his kingdom is going to be reflected in the quality of our relationships.
4: Jézus azt mondta, hogy az ő királyságának a tulajdonságait a barátságaink tulajdonságai fogják tükrözni.
3: There's a mandate that we learn to cooperate, work together, love one another.
4: Isten megbízott minket azzal, hogy tanuljunk meg egymással együttműködni, egymást szeretni.
3: Because this is where God manifests himself.
4: Mert Isten így nyilvánítja meg saját magát.
3: It's another passage I want you to turn to. It's 1 John chapter 1 verses 1 through 7.
4: Az egy János 1-hez.
3: 1 John 1.
4: Tehát egy János 1.
3: 1 through 7.
4: Első 7 vers. Shall I read it?
3: Yes, please.
4: Tehát első 7 vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelent, és láttuk azt, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
3: Polly referred to this yesterday, and I want you to notice verse 3 again. We proclaim to you what we have heard and seen, so that you may also have fellowship with us, And our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
4: Pali már beszélt erről tegnap, és én újra szeretném kihangsúlyozni a harmadik verset, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
3: Take a few minutes to explain this word fellowship, which is the context or our friendship, our relationships here.
4: Egy kicsit elemezzük, hogy mit is jelent az a szó, hogy közösség, ami gyakorlatilag a mi egymással való kapcsolatunknak, barátságunknak a tartalma.
3: I want us to understand the balance of true koinonia.
4: Szeretném, hogyha az igazi koinoniában rejlő egyensúlyt felfedeznénk.
3: The Greek word fellowship or koinonia has an important meaning for us.
4: A görög szónak a közösségre, ez a koinonia, van nagyon fontos jelentése a számunkra.
3: It has two very precise meanings.
4: Két nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
3: The first,
4: az első,
3: is that it means that we are joined together in a common life.
4: Az első tehát az, hogy egy közös életben fogunk össze egymással.
3: And this is what John is saying. He says, I, the Father and the Son, we all have one common life.
4: Ezt mondja János is, hogy az Atyának, a Fiúnak és nekem egy közös életünk van.
3: And it's the eternal life of the eternal God.
4: Ez pedig az örök Istennek az örök élete.
3: We saw it in Jesus.
4: Láttuk Jézusban.
3: We touched it, we heard it, we looked upon it.
4: Megérintettük, hallottuk, megérintettük, átéltük.
3: We looked intently upon it.
4: Szemléltük.
3: And the closer we got to it, the better it was.
4: És minél közelebb kerültünk hozzá, annál jobb lett.
3: And this same eternal life we now proclaim to you.
4: És most ugyanezt az örök életet hirdetjük nektek.
3: Truly our fellowship is with the Father and with his Son.
4: A mi közösségünk valójában az Atyával és az ő Fiával van.
3: And we're writing this letter so that you may admire our wonderful, fantastic Christian life.
4: És mi azért írjuk ezt a levelet, hogy ti csodálhassátok a mi fantasztikus és elképesztő keresztény életünket.
3: We don't expect you to get there because you're not an apostle.
4: Nem számítunk arra, hogy ti is ebbe belekerültük, hiszen nem vagytok apostolok.
3: You will live a second class life than the rest of us.
4: Ti majd egy másodrangú életet éltek, mi hozzánk képest.
3: Is that what John's saying? Of course he's not.
4: János ezt mondja egyáltalán nem természetesen.
3: No. We write these things to you that you may come and have fellowship with us.
4: Azért írjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
3: And you will come and also participate in this one eternal life of the living God.
4: És ti is részt vegyetek az öt örökkévaló Istennek ebben az egyetlen örök életében.
3: For truly our fellowship, our common life is with the Father and his Son Jesus Christ.
4: Mert a mi közösségünk, a mi közös életünk valójában az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
3: That is fantastic.
4: Ez fantasztikus.
3: The same access that John the Apostle had to this eternal life, you and I have.
4: Mi úgy, te és én ugyanúgy hozzáférhetünk ahhoz az örök élethez, ahogy János hozzáfér.
3: Friends, there's no different doorways or different accesses to God. We have as much of God as we want.
4: Barátaim, nincs semmi más ajtó, ami Istenhez vezetne. Annyit kaphatunk Istenből, amennyit akarunk.
3: And God's made the playing field level for all of us.
4: És Isten egyforma feltételeket teremtett mindannyiunk számára.
3: And we've been brought into a common life that Jesus has made available.
4: Ugyanabba a közös életbe léphetünk be Istennel, ami Jézusnak a rendelkezésére áll.
3: And what are the qualities of this life?
4: Mik a tulajdonságai ennek az életnek?
3: Can you imagine Jesus after he was anointed walking around for a week?
4: El tudjátok képzelni, hogy Jézus miután megkapta a kenetet, egy hétig járkált.
3: And not doing anything supernatural.
4: És nem tett semmi természet fölöttit.
3: Jesus needed 3 hours on the cross to deal with our sins.
4: Jézusnak 3 órára volt szüksége a kereszten ahhoz, hogy leszámoljon a bűneinkkel.
3: What was the point of his 3 years living beforehand?
4: Akkor mi volt az értelme annak a 3 évnek, amit az előtt leélt?
3: Why didn't he just come and die and then leave?
4: Miért nem csak egyszerűen eljött, meghalt, aztán elment?
3: He spent 3 years living his life publicly.
4: Hanem 3 évet töltött azzal, hogy nyilvános életet élt.
3: To demonstrate to us what life looks like for a person who lives in fellowship with God the Father.
4: Hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élete egy olyan embernek, aki az Atyával közösségben él.
3: And it wasn't there for us to admire.
4: És nem azért csinálta ezt, hogy mi csodáljuk.
3: So that we could all clap and say, oh.
4: És mindannyian tapsoljunk, hogy ez aztán már valami.
3: Great for you.
4: Nagyon jó neked.
3: No, Jesus is saying, listen, the life I lived, you're going to live.
4: Nem, Jézus azt mondta, hogy ti is azt az életet fogjátok élni, amit én most élek.
3: Because the fellowship I have with the Father, you're going to have with the Father.
4: Mert nektek is ugyanolyan közösségetek lesz az Atyával, amilyen nekem van.
3: And Jesus lived 3 years to show us, he was giving us a foretaste of what our life would be like when we are in relationship with the Father.
4: És azért élt 3 évet az emberek jelenlétében, hogy adjon egy előízt arról, hogy milyen lesz az ilyen emberek élete, amikor majd az Atyával közösségben élnek.
3: He lived a supernatural life.
4: Tehát természet fölötti életet élt.
3: He died, rose again from the grave.
4: Meghalt, aztán feltámadt a sírból.
3: He becomes now the head of the church, and we are now members of his body.
4: És aztán az egyház fejévé lett, és mi vagyunk az ő testének a tagjai.
3: That same supernatural life is now flowing from the head down through the body through every member who is connected with him.
4: Most már ugyanez a természet fölötti élet folyik a fejtől le a testre, annak minden tagjára, aki ezt a tőle kapott életet éli.
3: And we need to begin thinking of ourselves in these terms.
4: És el kell kezdenünk magunkról így gondolkodni.
3: To walk around for a week and not see something supernatural means that maybe there's something wrong with us.
4: Hogyha egy hétig úgy járkálunk a világban, hogy nem történik semmi természet fölötti, lehet valami baj van velünk.
3: If we can learn how to draw on that life,
4: hogyha megtanulunk meríteni ebből az életből,
3: then we can also powerfully manifest that life.
4: Akkor erőteljesen meg is tud ez nyilvánulni belőlünk.
3: 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk also as Jesus did.
4: Where is it?
3: 1 John chapter 2 verse 6.
4: Tehát 1 János 2:6.
3: Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
4: Aki pedig azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
3: And how did Jesus walk?
4: Hogyan járt Jézus?
3: He walked in fellowship with the Father.
4: Közösségben az Atyával.
3: And as we move in this in this life together with him, we'll discover what are the marks of true eternal life.
4: És ahogy vele együtt mozdulunk ebben az életben, meg fogjuk ismerni az örök életnek a valódi jeleit.
3: And these marks are our birthright. It's part of what it means to be born again.
4: És ezek a jelek, ami életünk jogaihoz tartoznak, az újjászületettek így élhetnek.
3: And according to John's letter, these are the marks of the person who's been born again together in fellowship with the Father.
4: És János levele szerint ezek a jelei az újjászületett embernek, aki Istennel közösségben él.
3: They walk in the light.
4: A világosságban járnak.
3: They know him who is from the beginning.
4: Ismerik azt, aki kezdettől fogva van.
3: They keep his commandments.
4: Betartják a parancsolatait.
3: They love the brethren.
4: Szeretik az atyafiakat.
3: Church, love is supernatural.
4: Kedves egyház, a szeretet természet fölötti.
3: We don't have the capacity in our natural selves to love people genuinely.
4: A mi természetes lényünkben nincsenek meg a képességek arra, hogy igazán szeressük az embereket.
3: Much less love our enemies.
4: Még kevésbé, hogy szeressük az ellenségeinket.
3: Divine love, God's agape love is something supernatural. It's a skill that we learn. It is a divine empowerment.
4: Az agapé szeretet, Istennek a szeretete olyan készség, amit megtanulhatunk, és isteni megerősítést jelent a számunkra. Hmm.
3: This life does not sin, John says.
4: Ez az élet nem vétkezik, nem követel bűnt.
3: This is not an automatic, inevitable thing. This is a skill to be learned.
4: Ez egy nem automatikusan és elkerülhetetlenül megtörténő dolog velünk, hanem készség, amit megtanulhatunk.
3: See, sinning is a possible, not sinning is a possibility available through the power of that life that's available moment by moment.
4: Ennek az életnek az erejében benne van az a képesség, hogy ne kövessünk el bűnt. Ez percről percre adva van.
3: Sin is not a necessity, although it is always a possibility.
4: A bűn nem szükségszerűség, noha mindig lehetőség.
3: The ability not to sin is a possibility.
4: Tehát lehetőségünk van arra, hogy ne vétkezzünk.
3: Before you became a believer, sinning was just natural.
4: mielőtt hívővé váltunk, a bűn egyszerűen természetes volt.
3: We were good at it.
4: Nagyon jól csináltuk.
3: It just came natural.
4: Csak úgy folyt belőlünk.
3: I remember when I got saved.
4: Emlékszem, amikor megtértem.
3: Before I went to school every morning, this was in 8th grade.
4: Nyolcadikos voltam minden reggel, mikor mentem az iskolába.
3: Me and my friends would gather before class time and we would smoke marijuana before we went to class.
4: A barátaimmal összejöttünk iskola előtt és elszívtunk egy cigit.
3: My dad drives me to school.
4: Az apukám elvitt az iskolába autóval.
3: I get out of the car.
4: Kiszállok az autóból.
3: Run into the school.
4: Befutok az iskolába.
3: He drives off.
4: Az apukám elmegy.
3: I turn around.
4: Én megfordulok.
3: Run out the door.
4: Kirohanok az ajtón.
3: And we stood in this woods near the school and there we would smoke marijuana before we went to
4: class. Az iskola közelében volt egy erdő és ott átcsorogtunk a barátaimmal és cigiztünk iskola előtt.
3: On one Friday night I gave my life to Christ. One Friday night I gave my life.
4: Egy péntek este adtam át az életemet Krisztusnak.
3: My brother talked to me about the Lord.
4: A testvérem beszélt nekem az Úrról.
3: And God's love for me.
4: És arról, hogy Isten szeret.
3: He told me I've got a real problem and that's my sin.
4: Elmondta nekem, hogy van egy igazi problémám, ez pedig a bűnöm.
3: But he said, Steve, God answered your problem.
4: De azt mondja, Steve, Isten válaszolt a problémádra.
3: He sent his son to die for you.
4: Elküldte a fiát, hogy meghaljon érted.
3: And you got to know that God has a plan for your life.
4: Tudod kell, hogy Istennek terve van az életeddel.
3: I was 16 years old.
4: 16 éves voltam.
3: I grabbed hold of this hook.
4: Megragadtam ezt a lehetőséget, ezt a fogantyút.
3: And I said, God, if you're real,
4: bekaptam, és azt mondtam, Istenem, ha valódi vagy,
3: I want to know you.
4: Meg akarlak ismerni.
3: I believe everything my brother said about you.
4: Elhiszek mindent, amit a testvérem mondott rólad.
3: On Monday morning,
4: hétfő reggel,
3: that was Friday night, and when I woke up Saturday morning, Sunday morning, I didn't think anything had changed.
4: Ugye péntek este tértem meg, amikor felébredtem szombat reggel, vasárnap reggel, akkor még semmi nem volt másmilyen.
3: When I got to school Monday morning, I knew something was different.
4: De amikor hétfő reggel odaértem az iskolához, akkor már tudtam, hogy valami megváltozott.
3: As was my custom when I came back to that same group on Monday morning.
4: Mert ahogy szokásom szerint ugyanazzal a csoporttal összejöttem hétfő reggel.
3: And we started to do what we were good at, sinning.
4: És elkezdtük csinálni azt, amiben jók voltunk, tehát bűnözni.
3: Something in me had changed.
4: Valami bennem megváltozott.
3: I saw red lights. I started to shake.
4: Felgyúlott egy vörös lámpa, elkezdtem remegni.
3: Every possible warning sign that could be turned on was screaming at me.
4: Az életemben minden elképzelhető riasztó jelzés, ami egy emberben működhet, elkezdett visítani és szirénezni.
3: And I instinctively knew that what we were doing now was wrong.
4: És tudtam akkor már, hogy amit csinálunk, az rossz.
3: The possibility was of sinning was there, but now I have a choice.
4: Ott volt a lehetőség még mindig, hogy bűnt kövessek el, de volt egy választási lehetőség.
3: And I had to make choices to bring my life in harmony with what God wanted for me.
4: És olyan döntéseket kellett hoznom, amik összhangba hozták az életemet azzal, amit Isten akart a számomra.
3: You see, the ability not to sin is a possibility.
4: Tudjátok, lehetőségünk van arra, hogy ne kövessünk el bűnt.
3: And the power of eternal life is what leads us. It makes us aware of the options that are available to us.
4: És az örök életnek az ereje vezet minket, és nyitja meg számunkra a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
3: But we've got to choose.
4: De nekünk kell döntenünk.
3: The impossibility of not sinning does not exist.
4: Nincs olyan, hogy lehetetlen vétkezzünk.
3: This is the balance of Christian life in a short few words.
4: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
3: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
4: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindez erről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
3: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
4: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az egész földön.
3: This is his passion.
4: Ezért dobog a szíve.
3: And if I am joined together with him in a common life, I will also be joined together with him in a common purpose.
4: És hogyha én az életemet megosztom Istennel, akkor közös kell, hogy legyen a célunk is.
3: And we've got to learn to live within the balance of those two things.
4: És meg kell tanulnunk ennek a két dolognak az egyensúlyában élni.
3: God is passionate about things he has in his heart.
4: Isten nagyon szenvedélyes azok iránt a dolgok iránt, amik a szívében vannak.
3: Things that he has in store for your city, things he has in store for my nation.
4: Azokért a dolgokért szenvedélyes, amiket nekünk, az életünknek és a városunknak.
3: God wants his world back.
4: Isten vissza akarja kapni a világját.
3: He wants teenagers to know him.
4: Azt akarja, hogy a tinik is ismerjék.
3: He wants marriages to be restored.
4: Azt akarja, hogy helyreálljanak a házasságok.
3: He wants families to thrive.
4: Azt akarja, hogy a családok éljenek és viruljanak.
3: He wants businesses to succeed.
4: Azt akarja, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek.
3: He wants to create wealth for the purposes of his kingdom.
4: Jólétet akar teremteni az ő királysága céljai érdekében.
3: Friends, there is so much to do.
4: Barátaim, olyan sok feladatunk van.
3: And God has purposes in his heart that he invites us to join together with him to accomplish.
4: Istennek vágyak vannak a szívében, és meghív minket arra, hogy csatlakozzunk hozzá ezeknek a megvalósításához.
3: God's fanatic about these things.
4: Isten teljesen oda van ezekért a dolgokért.
3: You are part of a church, a part of a community that has purpose, that has design, that wants to go somewhere.
4: Nektek, ti egy olyan közösségnek, olyan egyháznak vagytok a tagjai, aminek van egy célja, ami egy közös dolgot akar megvalósítani.
3: And we have to recognize that the way that this relationship works with God, joined together in a common life, joined together in a common purposes, so our friendships are.
4: És fel kell ismernünk, hogy ahogyan működik nekünk ez az Istennel élt közös élet, és az a közös cél, aminek az érdekében együtt munkálkodunk, a barátságaink is ugyanígy működnek.
3: Friendship is not just hanging out and just having a fun time together.
4: A barátság nem csak arról szól, hogy együtt töltjük a szabadidőnket és jól érezzük magunkat.
3: That's great, that's necessary.
4: Ez is nagyon jó és szükséges.
3: But friendship also means that we are joined together in a common purpose.
4: De a barátság azt is jelenti, hogy egy közös cél érdekében összefogtunk.
3: We've got goals.
4: Vannak céljaink.
3: We share a common life.
4: Közösen élünk.
3: We fellowship together.
4: Közösségünk van egymással.
3: We are friends.
4: Barátok vagyunk.
3: How are you?
4: Hogy vagy?
3: Yeah, okay. No. Let me pray for you.
4: Akkor imádkozom érted.
3: And then we join together and we've got a common purpose.
4: És aztán összefogunk, mert van egy közös célunk.
3: We've got a common enemy.
4: Van egy közös ellenségünk.
3: You see, many friendships are born out of a common life.
4: Tudjátok, sok barátság abból születik, hogy megosztjuk az életünket egymással.
3: And there are many friendships that are born out of a common purpose.
4: És sok barátság jön létre a közös cél égisze alatt.
3: See, I'm friends with Franz, I'm friends with Polly, I'm friends with Darko.
4: Én barátja vagyok a Franznak, Palinak, Darkónak.
3: And many other because, first of all, because of a common bond we have in Christ.
4: Mindenekkel és sokakkal másokkal is, elsősorban azért, mert Krisztusban össze vagyunk kötve.
3: I wouldn't know them apart from him or Bronnie. And many of you here in this room, it's the same.
4: Krisztus nélkül nem is ismerném őket se, és Bralit se, és sokatokkal úgy így van ez ebben a teremben.
3: There's a common thread in our lives.
4: Van egy közös szál az életünkben.
3: And that's our experience with Jesus.
4: Ez pedig a Jézussal való átélésünk.
3: Who's become the Lord of our lives.
4: Aki az életünk ura lett.
3: There's a mutual sharing and giving and empowerment.
4: Közösen osztozunk az adásban, az erő elnyerésében.
3: As we communicate our insights.
4: Ahogy elmondjuk egymásnak, mit láttunk meg.
3: The benefits and the lessons that we've learned in living with God.
4: Miket tanultunk meg, és milyen javát látjuk annak, hogy Istennel élünk.
3: This is a great statement when Jesus says, I call you my friends because I've revealed to you what the Father has revealed to me.
4: Az nagyszerű az, amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak neveznek titeket, mert megmutattam nektek azt, amit az Atya megmutatott nekem.
3: The basis of quality friendship is the level of our communication. It's our transparency.
4: A barátságnak a szintjét, a minőségét az adja meg, hogy mennyire kommunikálunk egymással, mennyire vagyunk átlátszóak egymás előtt.
3: And together we have one Father.
4: És közös atyánk van.
3: But you see, that's not the end.
4: De nem ez a vége a történetnek.
3: We have friendships because we're also bound in a common purpose.
4: Azért is vagyunk barátok, mert közös célunk van.
3: None of us are content to live for ourselves.
4: Egyikünk sem lehet elégedett azzal, hogy önmagáért él.
3: But we've been enlisted to carry out a mission, a design, a purpose.
4: Isten besorozott minket azért, hogy egy közös célt, egy közös tervet megvalósítson.
3: And in a sense, it's like being soldiers together.
4: Tehát egy mondatban, hogy katonatársak legyünk.
3: And there are few friendships that are stronger than those that are born out of fighting together.
4: Kevés olyan barátság van, ami erősebb annál, mint amikor a közös harcban lesznek barátok az emberek.
3: And it's the balance of these two things that is the basis of good friendship.
4: És ennek a két dolognak az egyensúlya adja a jó barátságnak az alapját.
3: I told you we had this recent event with Nick Vujicic.
4: Elmondtam nektek, hogy Nick Vujicic-sal volt ugye ez a közös eseményünk nemrég.
3: And because of this project was so large, was so big for Slovenia.
4: És mivel ez a Szlovénia viszonylatában egy olyan nagy program volt.
3: And Darko can testify to this.
4: Darko is bizonyságot tehet
3: erre. There's been a whole new development of relationships and friendships based on a common purpose that we had together.
4: Egészen új módon fejlődtek, kialakultak ki barátságok és kapcsolatok, azért, mert ennek a célnak az érdekében együtt dolgoztunk.
3: The largeness of the task, the size of the vision.
4: A feladatnak és a látásnak a mérete.
3: Required us to hook arms together.
4: Azt követelte tőlünk, hogy összefogjunk.
3: And out of having a common purpose.
4: És ebből, hogy volt közös célunk.
3: We started to share our common life.
4: Elkezdtük megosztani egymással az életünket
3: our
4: is.
3: Our common bond.
4: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
3: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
4: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
3: It's gone to a whole new level.
4: Egészen új szintre jutottunk.
3: So we share a common life.
4: Tehát van egy közös életünk.
3: And we share a common purpose.
4: És van közös célunk.
3: And we have to recognize the power, the validity, the essential, yeah, the essentiality, no, the importance of both.
4: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
3: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so it requires a lot of work.
4: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk, sok munka van ebben.
3: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
4: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
3: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
4: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
3: We share a common life.
4: Közös életünk van, igen.
3: We communicate our insights and our experiences with him.
4: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk, mi van köztünk.
3: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
4: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
3: It's gone to a whole new level.
4: Egészen új szintre jutottunk.
3: So we share a common life.
4: Tehát van egy közös életünk.
3: And we share a common purpose.
4: És van közös célunk.
3: And we have to recognize the power, the validity, the essential, yeah, the essentiality, no, the importance of both.
4: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
3: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
4: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk, sok munka van ebben.
3: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
4: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
3: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
4: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
3: We share a common life.
4: Közös életünk van, igen.
3: We communicate our insights and our experiences with him.
4: Elmondjuk.

0: the importance of both.
1: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
0: The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
1: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk. Sok munka van ebben.
0: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
1: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
0: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
1: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
0: We share a common life.
1: Közös életünk van, igen.
0: We communicate our insights and our experiences with him.
1: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk át és mit értettünk meg az Istennel való kapcsolatban.
0: But we've also got a common purpose.
1: De van egy közös célunk is.
0: And this is our passion.
1: És ezért ég a szívünk.
0: This is our drive.
1: Ez hajt minket.
0: Turn to Ecclesiastes chapter 4.
1: Akkor a Prédikátor 4-hez lapozzunk.
0: We'll look at the power of friendship in kingdom relationships.
1: Nézzük meg a barátság erejét a királyságbeli kapcsolatokban.
0: Pauli read this passage yesterday. We're going to look at it just a little bit more.
1: Pauli tegnap már felolvasta ezt, egy kicsit jobban megvizsgáljuk most.
0: This is Solomon's wisdom.
1: Salomon bölcsessége.
0: When he says in Ecclesiastes 4 verses 9 through 12, two are better than one.
1: Tehát azt mondja a Prédikátor 4-ben a 9-től 12-ig verség.
0: Two are better than one.
1: Sokkal jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mondjátok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Say it again. Two are better than one.
1: Mondjátok még egyszer, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Because they have a good return for their labor.
1: Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
0: For if either of them falls, the one will lift up his companion.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
0: But woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
1: Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik és nincsen, aki őt felemelje.
0: Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone?
1: Továbbá, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
0: And Polly revealed how one can be warm alone yesterday.
1: Tegnap Polly elmondta, hogy lehet egyedül megmelegedni.
0: With a heated blanket.
1: And if one, amikor mondjuk ilyen, ez
0: and
1: a meleg,
0: if one can overpower him who is alone, two can resist him.
1: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
0: The cord of three strands is not quickly torn apart.
1: És a hármas kötél nem hamar szakad el.
0: Number one.
1: Tehát először is.
0: Next. Friendships, kingdom relationships produce a fruitfulness.
1: Tehát a barátságok, a királyságbeli kapcsolatok gyümölcsözőek.
0: See, two or more people moving together in friendship, in relationship can achieve much more than one can on his own.
1: Amikor kettő ember, aki kapcsolatban, barátságban van egymással, együtt mozdul egy irányba, sokkal többet elvégezhetnek, mint amit egyedül el tud valaki végezni.
0: This is really the principle of synergy.
1: Ez a szinergizmusnak az alapelve.
0: Besides the sheer value of fruitfulness, the work itself is much more enjoyable when there's more.
1: És amellett, hogyha többen dolgozunk, valamint gyümölcsözőbbek vagyunk, eredményesebbek, ezen kívül jobban is élvezzük, hogyha nem egyedül kell rajta dolgozni.
0: In our church life and in the NIC project, for example, people who were tremendous help.
1: A gyülekezeti életünkben, például a NIC-kel kapcsolatos projektben is nagyon nagy segítséget jelentettek az emberek.
0: And in the end we had over 250 volunteers that helped produce this project.
1: Végül 250 önkéntes munkálkodott az egész program megvalósításán.
0: See, when we do things together, the capacity for fruitfulness is much, much greater.
1: Tehát amikor együtt csinálunk dolgokat, akkor sokkal nagyobb az esély az eredményességre.
0: And we have to learn to become intentional in inviting people alongside.
1: És meg kell tanulnunk, hogy céltudatosan oda hívjunk magunk mellé embereket.
0: This has been my struggle for many, many years, both in my marriage and in my ministry.
1: Én nagyon sok évig küzdöttem ezzel a házasságomban és a szolgálatban is.
0: I come out of a culture that's highly independent.
1: Egy olyan kultúrából jövök, ahol nagyon függetlenek az emberek.
0: And one of my weaknesses was the intentionality of inviting people alongside into a team.
1: És nekem nehéz volt az, hogy megtanuljam az embereket magam mellébe sorozni, hogy egy csapatba legyünk.
0: My wife's been a tremendous help to try to balance and bring that into a much better condition.
1: A feleségem óriási segítség volt ebben, hogy segítsen nekem megtalálni.

0: az egyensúlyt, és hogy sokkal jobb legyek ebben.
1: And I've had to become intentional of thinking of ways of how to invite others, how to join together.
0: És nekem is ki kellett találnom, hogy hogyan tudok magam mellé állítani másokat.
1: How to delegate work, not to be afraid to ask people for help.
0: Hogyan tudom átadni a feladatot másoknak, hogy ne féljek segítséget kérni.
1: Yeah. People enjoy doing things together.
0: Az emberek szeretnek együtt csinálni dolgokat.
1: Now, would you just, if you have something to write on, most of you are writing something, just think for a moment. Consider a time when you and a friend have been able to accomplish something more together than you could have done had you been alone.
0: A legtöbbeteknek van valami papírja, meg íróeszköze. Gondoljatok bele egy olyan esetben az életetekben, amikor valamilyen barátotokkal közös munkában többet el tudtatok végezni, mint egyedül lettetek volna képesek.
1: Just write it down here, just for a second.
0: És írjátok le egy percet, szálljunk erre.
1: Consider a time when you and a friend have been able to accomplish more together than you could have alone.
0: Gondoljátok végig, hogy mikor fordult elő, hogy egy barátotokkal többet tudtatok elvégezni valamiben, mint egyedül tudtatok volna.
1: Question, how is it more enjoyable?
0: Válaszoljatok erre a kérdésre, hogy miért élvezetesebb együtt dolgozni valamin?
1: And how is it more productive?
0: És milyen módon termelékenyebb így?
1: Next.
0: Következő pont.
1: Support.
0: Támogatás.
1: For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
0: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
1: Hey, throughout life we will all falter and fail.
0: Az élet során mindegyikünkkel előfordul, hogy megingunk vagy elesünk.
1: It's inevitable.
0: Ez elkerülhetetlen.
1: Is it okay to fail?
0: Nem baj, hogyha esetleg kudarcot vallunk valamiben?
1: Huh?
0: No.
1: It's not okay to fail.
0: It's okay to fail. Tehát nem baj, hogyha elesünk.
1: Will you fail?
0: Tehát fogtok kudarcot vallani? Yeah.
1: Will you make mistakes?
0: Fogtok hibákat elkövetni?
1: You better know that.
0: Jobb, ha tudjátok ezt előre.
1: The one who does anything is free to make mistakes.
0: Yeah? Mindenki, aki csinál valamit, megeshet, hogy hibázik.
1: And how tremendous it is when we have a companion, a friend, who's compassionate enough.
0: És milyen csodálatos az, amikor van egy társunk, egy barátunk, aki elég irgalmas ahhoz.
1: Who understands that what we need is a hand.
0: Hogy megértse, hogy egy kézre van szükségünk.
1: I remember when I was in my first years of college.
0: Emlékszem, amikor az első évben voltam a főiskolán.
1: I was exposed and struggling with pornography.
0: Szembe találkoztam a pornográfiával, és meg is kísértett.
1: It's a challenge that many men face.
0: Nagyon sok férfi találkozik ezzel a kihívással.
1: And it's something the devil wants to keep in secret.
0: És az ördög ezt titokban akarja tartani.
1: The devil will always build his strongholds in secret and he reinforces them in our silence.
0: Az ördög mindig titokban építi az erősségeit, és ami csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: amikor megtörjük a csendet,
1: the secret is exposed.
0: Akkor kiderül a titok.
1: And the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: Let me say this again.
0: Újra mondom.
1: The devil always builds his strongholds in secret.
0: Az ördög mindig titokban építi az erődjeit.
1: And he reinforces them in our silence.
0: És a csendünkben erősíti meg azokat.
1: Once we break the silence,
0: és működteti, és amikor megszegjük a csendet, megtörjük a csendet,
1: exposed,
0: akkor kiderül a titok,
1: and the stronghold loses its power.
0: És az erősség elveszíti az erejét.
1: In those first years in college, I confided in a friend about my challenge.
0: Ezekben az első főiskolai években az egyik barátomnak beszéltem ezekről a kihívásokról az életemben.
1: I was nervous, I was afraid.
0: Ideges voltam, féltem.
1: I was embarrassed.
0: Zavarban voltam.
1: I felt shame.
0: Szégyeltem magam.
1: And thank God for a friend who understood.
0: De hála Istennek egy barátért, aki megértett.
1: I said, I feel like I'm in a foxhole by myself.
0: Azt mondtam, úgy érzem magam, mint hogy egy rókajukba lennék egyedül.
1: You know what a foxhole is? It's a soldier who's in a
0: tudjátok,
1: who's in, he's
0: ilyen...
1: being bombarded and he's all alone in a foxhole.
0: Lövészlyuk, tudjátok, ahol a katona ott van egyedül, és ugye potyognak a bombák, és ott egyedül lövöldöz abból a lukból kifelé.
1: But when I broke the silence,
0: és amikor elkezdtem erről beszélni,
1: and exposed my sin, exposed my challenge,
0: és feltártam ezt a bűnt, feltártam ezt a kihívást az életemben.
1: There was a compassionate friend who understood, who prayed for me.
0: Akkor volt egy irgalmas barátom, aki megértett és imádkozott értem.
1: Who kept me then accountable, who called me on the phone.
0: Aki elszámoltatott, felhívott telefonon.
1: And in the end, that potential stronghold that could bring very destructive consequences later in life was broken.
0: És végül ez az erősség, ami nagyon pusztítóvá válhatott volna, és az életem későbbi részében nagyon pusztító eredményei lehettek volna, végül is megtört.
1: The power of friendship and kingdom relationships is this kind of support.
0: A királyságban a barátságoknak van egy ilyen támogató ereje.
1: We said that John says that love covers a multitude of sins.
0: János azt mondja, hogy bűnök sokaságát elfedezi az irgalom.
1: My friend didn't expose me, he helped me.
0: Ez a barátom, ez nem leleplezett, hanem segített.
1: And how important it is that we have this kind of support when we fail or when we struggle.
0: És nagyon fontos, hogy ilyen támogatást kapjunk, amikor kudarcot vallunk és amikor küszködünk.
1: You've got to have a relationship with someone that you can be honest with.
0: Kell, hogy legyen kapcsolatod valakivel, aki előtt őszinte lehetsz.
1: Someone that you can bare your heart, bare your soul with.
0: Valaki, aki előtt kitárhatod a lelkedet, a szívedet.
1: Who doesn't judge you?
0: Aki nem ítél el.
1: Who doesn't condemn you?
0: Nem károsztat.
1: Who doesn't just evaluate the right or the wrongness of what you are. They listen to you.
0: Nem csak értékeli, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem meghallgat.
1: But there's another area, this area of warmth and the...
0: Van egy másik terület, ugye a melegség.
1: For if two lie down together, they keep warm. How is it that one can be warm alone?
0: Tehát ha ketten fekszenek, azok megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
1: Listen, the power of encouragement and the power of warmth in relationships cannot be underestimated.
0: Nem szabad alul értékelnünk a kapcsolatokon belül átélhető bátorításnak és melegségnek az fontosságát.
1: Life can be quite cold at times.
0: Az élet időnként elég hideg lehet.
1: And having the warmth of someone's encouragement is absolutely necessary.
0: De és nélkülözhetetlen szükségünk van arra a melegségre, amit valakinek a bátorításából meríthetünk.
1: Paul and Silas found themselves in a prison cell in Philippi in the dark of night.
0: Pál és Silas Filippiben ott találták magukat az éjszaka közepén egy cellában.
1: Very cold.
0: Nagyon hideg volt.
1: But notice that they were two of them together.
0: De figyeljetek, ketten voltak ott.
1: Paul and Silas in prison.
0: Pál és Silas a börtönben.
1: Hey, what should we do?
0: De mit csináljunk?
1: Man, I don't know, it's cold in here.
0: Nem tudom, elég hideg van.
1: Hey, let's sing a song.
0: Akkor énekeljünk egyet.
1: Let's worship God together.
0: Dicsérjük Istent együtt.
1: Come on, let's lift up our voices.
0: Gyerünk, emeljük fel a hangunkat.
1: And they start to sing.
0: És elkezdtek énekelni.
1: They start to worship God.
0: Elkezdték imádni Istent.
1: And in that cold environment.
0: És ebben a hideg közegben.
1: Heaven responds.
0: A menny válaszol.
1: Their chains fall off, the prison doors open.
0: Lehúltak a láncaik és kinyílt a börtönajtó.
1: And the whole situation turns around.
0: És az egész helyzet megváltozott.
1: Friends, that kind of warmth, that kind of encouragement is, that's what we offer one to another.
0: Barátaim, ez a melegség, ez a bátorítás az, ami miatt ott vagyunk egymás számára.
1: And God can do miracles through our relationships.
0: És Isten csodákat tud tenni a kapcsolatainkon keresztül.
1: Finally, there's protection.
0: Végül ott a védelem.
1: This kingdom journey is going to be filled with spiritual warfare.
0: A királyságbeli útunk tele lehet szellemi harccal.
1: And Solomon teaches us very clearly.
0: És Salamon nagyon egyértelműen tanítja.
1: We've got to fight together and not alone.
0: Hogy együtt kell harcolnunk, nem egyedül.
1: If one can overpower him who was alone, two can resist him.
0: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
1: You know what? Ephesians chapter 6 is a corporate experience.
0: Tudjátok, az Efézus 6 ez egy testületi átélésről szól.
1: All the verbs being in the plural form.
0: Minden ige benne többes számban van.
1: We are not lone ranger fighters.
0: Nem magányos farkasok vagyunk, amikor harcolunk.
1: But we wage war as a company of people.
0: Hanem társaságként, közösen, csapatban harcolunk.
1: As Polly said yesterday, Rambo is not reality.
0: Ahogy Polly mondta tegnap, ez a rambóság, ez nem egy valóság.
1: Jean-Claude Van Damme is not reality.
0: Jean-Claude Van Damme nem valóság.
1: James Bond.
0: James Bond.
1: My son is just captivated with James Bond.
0: A fiam teljesen oda van James Bond-ért.
1: I think every night he comes and says James Bond's on TV tonight, but it's not.
0: Este, amikor hazajön, minden este mondja, hogy na ma este a tévében James Bond lesz, de hát nem az van.
1: And we've got a long road to teach him that life is a corporate experience.
0: Nagyon hosszú munkánk van még abban, hogy megtanítsuk őt, hogy az életet együtt kell átélni.
1: In David's life, he found himself in an intense battle as Saul was trying to kill him, but it was Saul's son Jonathan who helped him.
0: Dávid is az ő életében nagyon komoly harcban volt, mert Saul megpróbálta őt megölni, de Saul fia Jonatán ott volt, hogy segítsen neki.
1: Whatever we do, we fight together. Amen.
0: Akármit is teszünk, együtt harcolunk, így van.
1: And finally, a cord of three strands is not quickly broken.
0: Végül a hármas kötél nem könnyen szakad el.
1: Let's move on to the power of friendship and the necessity of encouragement.
0: A barátságnak az ereje ott van a bátorításra való szükségben.
1: Every person has five basic emotional needs.
0: Minden embernek öt alapvető érzelmi szüksége van.
1: And wise is the person who knows them.
0: És bölcs az az ember, aki ezt tudja.
1: Every one of us in this room has a need for acceptance.
0: Ebben a teremben mindegyiknek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We want to be received.
0: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
1: Welcomed.
0: Szeretettel fogadjanak.
1: Someone looks us in the eyes with a warm face.
0: Valaki barátságosan a szemünkbe nézzen, ránk mosolyogjon.
1: It's an emotional need that we all have.
0: Mindannyiunknak megvan ez az érzelmi szüksége.
1: And God does this for us first of all when the scripture says that in Christ he accepts us.
0: És Isten az, aki elsősorban ezt megteszi, értünk, a Biblia azt mondja, hogy Jézusban elfogadott minket.
1: Yeah, when you walk into the home of your door, the house of your home, in the door of your home.
0: Amikor bemész az otthonodba, belépsz az ajtón.
1: And someone greets you. There's this welcoming, this acceptance into your home, into your own place.
0: És akkor valaki ott van, aki tártkarokkal fogad és üdvözöl és befogad téged ott a saját otthonodban.
1: Every human being has this need to be accepted.
0: Minden embernek szüksége van arra, hogy elfogadják.
1: We have a need for respect.
0: Szükségünk van arra, hogy tiszteljenek minket.
1: For attention, for figyeljenek
0: rá,
1: for appreciation.
0: Hogy elismerjenek minket és értékeljenek minket.
1: In our relationships, in healthy relationships, we learn to meet these needs.
0: Az egészséges kapcsolatainkban megtanuljuk, hogy betöltsük ezeket a szükségeket.
1: Again, these are skills that we learn.
0: Ezeket a készségeket meg lehet tanulni.
1: If we didn't learn them in our home,
0: hogyha otthon gyerekkorunkban nem tanultuk meg,
1: then we have a chance to learn them in the church.
0: Akkor esélyünk van arra, hogy a gyülekezetben megtanuljuk.
1: And encouragement becomes one of the most important qualities of good relationships.
0: És a bátorítás a jó kapcsolatoknak az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
1: Encouragement means to inspire with courage or with confidence.
0: A bátorítás azt jelenti, hogy bátorsággal vagy magabiztossággal serkenteni.
1: Some sentiment means to embolden, to reassure, to make strong.
0: Jelenti azt, hogy erőssé tenni valakit, bátorrá tenni valakit.
1: Discouragement or the opposite of encouragement means to deprive of courage, to take away hope or confidence.
0: Az elcsüggesztés, ami a bátorításnak az ellentéte, azt jelenti, hogy valakit megfosztani a bátorságtól, a reménytől vagy a magabiztosságtól.
1: To build an atmosphere of encouragement and commitment, first of all, we have to learn how to receive encouragement first of all from God himself.
0: Ahhoz, hogy felépítsük a bátorításnak és az elkötelezettségnek a légkörét, elsősorban meg kell tanulnunk, hogy Istentől fogadjunk el bátorítást.
1: Friends, this will be dependent on your view of him.
0: Ez attól függ, hogy milyen képünk van Istenről.
1: What is God like?
0: Milyen Isten?
1: I grew up in an environment with a dad who was he was incredibly encouraging.
0: Én olyan családban nőttem fel, ahol az apukám egészen megdöbbentően bátorító volt.
1: Which is quite amazing because my dad grew up in a home with two alcoholic parents.
0: Ami egészen megdöbbentő, mert az apukámnak szüleje, mind a két szüleje alkoholista volt.
1: Így nőtt fel. Not once in his life had he ever heard his own dad say to him, I love you.
0: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
1: He grew up next door basically with friends of I mean, who, the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
0: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
1: We called them as boys growing up. Later we called them aunt and uncle.
0: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának
1: neveztük. But that was no family relationship.
0: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
1: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
0: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
1: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
0: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
1: My dad grew up in a terrible environment.
0: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
1: At a very young age, my dad went into the military.
0: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
1: Came out after 4 years, married my mom.
0: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
1: And the two of them started to build a home.
0: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
1: And they talked extensively about the environments that they came from.
0: És rendkívül sokat tanultak abból a környezetből, amiből jöttek.
1: And my dad made certain choices in his life.
0: Az apukám az életében hozott bizonyos döntéseket.
1: To create an inheritance that was different than the one he had received.
0: Hogy ő más örökséget fog a gyerekeinek hagyni, mint amit ő kapott a szüleitől.
1: They had 4 boys.
0: Négy fiúk született, a szüleimnek 4 fiúk született.
1: I'm the youngest of 4.
0: Én vagyok a 4-ből a legfiatalabb.
1: And I don't know how he did it.
0: Nem tudom, hogy csinálta az apukám.
1: I'm gonna ask a lot of questions when I'm home in the United States next.
0: Majd legközelebb, mikor hazamegyek Amerikába, nagyon sok kérdést fogok feltenni.
1: Because I want to learn more about how in the world he created an environment that he did.
0: Mert meg akarom tudni, hogy hogyan csodába tudott olyan környezetet létrehozni otthon, amilyet létrehozott.
1: Because he told us things like, son, I believe in you. If there's anything you put your mind to, you can do it.
0: Mert ilyeneket mondod, hogy fiam, én hiszek benned, hogy tudom, hogyha valamit eldöntesz, hogy megteszed, azt meg fogod tudni tenni.
1: When we failed and we experienced difficulties, he was there with his counsel, many times just with his presence or his arm around us.
0: Amikor elbuktunk, vagy nehézségei támadtak, valami nem jött össze, nagyon sokszor ott volt és bátorított minket, lehet, hogy csak jelen volt, vagy csak átölelt minket.
1: Every one of my brothers.
0: Mindegyik bátyám.
1: Can remember a moment when we looked for our dad.
0: Emlékszik olyan pillanatra az életében, amikor kereste az apukánkat.
1: During some kind of an event.
0: Valamiféle eseményben.
1: And there he was in the stands waving to us.
0: Mondjuk valami sport volt, és néztünk ki a nézőtérre, hogy hol ül az apukánk, és ő ott volt,
1: My oldest brother was playing baseball.
0: A legidősebb bátyám baseballozik.
1: The next brother was in a drama club.
0: A másik pedig egy ilyen dráma játszó.
1: My other brother was playing golf.
0: A harmadik az meg golfozott.
1: I was playing tennis.
0: Én teniszeztem.
1: And their dad was there with his presence.
0: És ott volt apukánk az a jelenlétével.
1: With a smile and with a face that was communicating favor.
0: És a jó indulatot tükrözte a mosoly az arcán.
1: Big glasses, cigar out of his mouth, but anyway.
0: Kilógott a szivar a szájából, nagy szemüveg volt rajta, de ott drukkolt nekünk, integetett.
1: And what it does, it fills your soul with an emotional understanding of what God would be like.
0: És mit teszel ez az emberrel? A lelkünkben ott támad egy megértés arról, hogy Isten hogyan fog hozzánk viszonyulni.
1: What's his intentions towards you?
0: Mik az ő szándékai irántunk?
1: In order to receive encouragement from God, you've got to see him as he is.
0: Ahhoz, hogy bátorítást tudjunk kapni Istentől, olyannak kell látnunk őt, amilyen.
1: He is a God. He's a father who empowers. He's for you.
0: Ő egy olyan atya, aki megerősítő, az érdekünkben van ott.
1: And every writer of the New Testament is trying to get this point across to his people and to the readers.
0: És az Új Szövetség minden írója az olvasóihoz ezt az üzenetet akarja eljuttatni.
1: If God is for us, who can be against us?
0: Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
1: Paul says in Romans that there's nothing, no height, no depth, no anything that could be created that could separate us from the love of God in Christ.
0: Paul azt mondja a római levélben, hogy nincs sem magasság, sem mélység, semmilyen teremtett dolog nincs, ami elválasztat minket az Atya szeretetétől.
1: In fact, the Holy Spirit himself, he's called the encourager.
0: Magát a Szent Szellemet is a bátorítónak nevezi a Biblia.
1: The paraclete, the one who's called alongside of us.
0: A paraklétus, aki mellénk oda van hívva.
1: It's like you're walking alone.
0: Ez olyan, hogy egyedül mész valahova.
1: And the Holy Spirit is the one who's called alongside of you.
0: És a Szent Szellem oda hivatott melléd.
1: There he is.
0: Ott van.
1: He's in you.
0: Benned van.
1: He's upon you.
0: Rajtad van.
1: And he's beside you.
0: És melletted van.
1: How can you lose?
0: Hogyan veszíthetnél?
1: He's in you, he's upon you, he's beside you.
0: Benned van, rajtad van, melletted van.
1: And when he's walking beside you, he's whispering to you along the way.
0: És amikor melletted járkál, útközben suttog a füledbe.
1: Keep going, Ronnie, keep going.
0: Menj tovább, barátom, menj tovább.
1: That's it, you can do it.
0: Ez az, ez az, meg tudod csinálni. Jól csinálod, menj tovább, igen.
1: See, he's the empower, he's the encourager, he's the comforter.
0: Ő ad erőt, ő vigasztal, ő az, aki mellettünk áll.
1: 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
0: 2 Korintus.
1: You can read it quickly.
0: Gyorsan elolvashatjuk. Second Corinthians.
1: Yeah, first 2 Corinthians, sorry, 2 Corinthians.
0: Yes, chapter 3. 1 or 3? Chapter 3?
1: Chapter 1.
0: Chapter 1.
1: 2 Corinthians chapter
0: 2 Korintus 1.
1: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion.
0: Harmadik vers. Áldott az Isten és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya.
1: And the God of all comfort, who comforts us in our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
0: És minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
1: This is the same Greek word that is described to make strong.
0: Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy erőssé tenni.
1: And Alan Vincent shares a tremendous illustration of this word comfort.
0: Alan Vincentnek van egy fantasztikus illusztrációja a vigasztalás szóról.
1: To make strong doesn't necessarily mean this kind of comfort.
0: Erőssé tenni nem feltétlenül az a vigasztalás, hogy itt simogatom, babusgatom.
1: This is what mommy gives.
0: Ah, az anyukánk csinál ilyeneket.
1: That's mom's comfort.
0: Tehát ez egy anyai vigasztalás.
1: And Alan describes a famous tapestry in the British Museum.
0: És Alan mesél egy nagyon híres drapériáról egy brit múzeumban.
1: And on the caption of this tapestry it says the bishop is comforting his troops.
0: A püspök vigasztalja a csapatait, az a címe ennek a goblennek, vagy ami éppen.
1: But the tapestry is a bishop carrying a pitchfork.
0: De arról szól, azt ábrázolja ez a kép, hogy a püspöknek a kezében van egy ilyen vasvilla.
1: And he's prodding his soldiers to get back into the fight.
0: És ezzel böködi a katonákat, hogy menjenek vissza a csatába.
1: The bishop is comforting his,
0: a püspök vigasztalja
1: his soldiers.
0: A katonáit.
1: You see, our concept of comfort is oftentimes misconstrued.
0: Tudjátok, sokszor téves a felfogásunk a vigasztalás szóról.
1: God the Father wants to make us strong.
0: Az Atya Isten azt akarja, hogy erősek legyünk.
1: And part of his encouragement, part of his empowering is prodding us to get up, get back into the fight, be strong.
0: És az ő bátorításának, vigasztalásának része az, hogy néha úgy ösztökél minket, hogy menjünk vissza a ringbe.
1: Joshua was facing impossible circumstances, taking the people over the Jordan to take the promised land.
0: Józsué egyszerűen lehetetlen körülmények között volt, át kellett vinni az egész népet a Jordánon, hogy elfoglalják az ígéret földjét.
1: And what does God say to Joshua?
0: És mit mondott Isten Józsuénak?
1: He comforts him.
0: Megvigasztalta.
1: Oh, it's okay, Joshua. I know this is a hard. No,
0: rendben van,
1: Józsué,
0: tudom, hogy nehéz helyzetben vagy.
1: Be strong and courageous.
0: Azt mondta, légy erős és bátor.
1: It's like the pitchfork. Get up, move.
0: Ez olyan, mint a vasvilla. Kelj már fel és legyél erős.
1: Be strong and courageous.
0: Legyél bátor és erős.
1: 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build up one another.
0: Azért bátorítsátok egymást és építsétek egymást.
1: Secondly, you must learn how to encourage yourself.
0: Másodszor meg kell tanulnunk önmagunkat bátorítani.
1: That's right. David strengthened himself in the Lord his God.
0: Ilyen módon erősítette meg magát Dávid az Úrban, az ő Istenében.
1: And friends, you've got to learn how to monitor your own internal conversation.
0: Barátaim, meg kell tanulnotok, hogy a saját belső beszélgetéseiteket felügyeljétek.
1: You can be your worst counselor.
0: Lehetsz a magad legrosszabb tanácsadója.
1: In fact, if the strength of your own internal conversation
0: hogyha a saját belső beszélgetésed ereje
1: is unyielding,
0: nem veti alá magát Istennek.
1: No amount of encouragers around you can help you until you change the nature of that internal conversation.
0: Akkor akárhány bátorító vehet téged körül, nem tudnak megváltoztatni téged, amíg te a belső beszélgetésedet meg nem változtatod.
1: In Luke 12, verses 17 through 19.
0: Lukács 12-ben 17-től 19-ig.
1: Jesus lets us hear the rich farmer talk to himself.
0: Jézus megengedi, hogy meghallgassuk, mit mond magának a gazdag földbirtokos.
1: The conversation turned this rich man into a fool.
0: Bolondot csinált a saját belső beszélgetése ebből a gazdag emberből.
1: He looked at his barns.
0: Hiszen megnézte a csőjeit,
1: and all that he had.
0: Mindazt, amilyen volt.
1: And he reasoned within himself.
0: És önmagában azon tanakodott.
1: Oh, look at all I have.
0: Oh, nézd, mi mindenem van.
1: I'll tear down my barns and build bigger ones.
0: Lerontom ezeket a csőröket és nagyobbakat építek.
1: And then Jesus says, you fool, today your life is required of you.
0: És azt mondja Jézus, hogy te bolond ember, hát a mai napon még a te életed elkéretik tőled.
1: See, the man was reasoning within himself.
0: Tudjátok, ez az ember önmagában gondolkodott.
1: And his internal conversation led him towards destruction.
0: És a saját belső beszélgetése vezette őt a pusztulás felé.
1: In Matthew 9 verse 21.
0: A Máté 9:21-ben.
1: We hear the conversation of a woman with the issue of blood.
0: Azt halljuk, hogy miről gondolkodik a vérfolyásos asszony.
1: And what did she say?
0: Mit mondott ő?
1: The Bible reveals her internal thoughts.
0: A Biblia elmondja, hogy miket gondolt.
1: She says, if I could just touch the hem of his garment, I will be healed.
0: Azt mondta, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, meggyógyulok.
1: You see, her internal conversation,
0: tudjátok, a belső beszélgetése,
1: made the difference between terminal illness and healing.
0: Jelentette a különbséget a halálos betegség és a gyógyulás között.
1: She encouraged herself.
0: Felbátorította önmagát.
1: She empowered herself with her own internal talk.
0: A saját belső beszédjével erősítette meg önmagát.
1: In Psalm 23 we hear David's conversation.
0: A 23. Zsoltárban azt halljuk, hogy Dávid miről beszélgetett önmagával.
1: Regarding his sins surrounding adultery with Bathsheba.
0: Annak ellenére, hogy körülveszi őt a Becsabéval elkövetett házasságtörés bűne.
1: His conversation was the difference between unbearable guilt leading to physical and mental illness.
0: De barátaim, az ő saját belső beszélgetése a különbséget jelentette az elviselhetetlen bűntudat között, ami elmebeli és fizikai betegséghez vezethetett
1: and
0: volna.
1: And God's forgiveness leading to the peace that eventually flooded David's soul.
0: És Isten megbocsátása között, ami végül is Isten békességével árasztotta el Dávid lelkét.
1: And a result of David's internal talk, we have recorded for us in the scripture.
0: Dávidnak a belső beszélgetése fel van jegyezve nekünk a Bibliában.
1: The incredible benefits of David's experience with God.
0: Azok a hatalmas áldások, amelyek Dávidnak az Istennel való kapcsolatából születtek.
1: One of the healthiest things you can do is to ask the Lord to make you aware of how you talk to yourself.
0: Az egyik leghasznosabb dolog, amit Isten tehet érted, az az, hogy megmutatja neked, hogy önmagadban mivel beszélgetsz.
1: And ask him to give you a description of the way that he sees you.
0: Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ő hogyan lát téged.
1: And help you to discover the gifts that he's given you.
0: És segítsen felfedezni azokat az ajándékokat magadban, amit ő adott neked.
1: Quit down-talking yourself.
0: Hagyd abba azt, hogy önmagadnak ilyen lesújtó dolgokat mondasz.
1: Quit criticizing yourself.
0: Ne bírál magad állandóan.
1: Quit replaying the statements that other people have made about you.
0: És ne meditálj azon, hogy miket mondtak rólad mások.
1: Listen to what he says about you.
0: Hallgass arra, amit Isten mond rólad.
1: And start to see yourself as loved and a valuable person.
0: Kedd magad egy szeretett és értékes emberként látni.
1: Someone that God has gifted and you can accomplish goals that are within your reach.
0: Olyan emberként, akinek Isten ajándékokat adott, és aki meg tudja valósítani, el tudja érni a keze ügyébe eső célokat.
1: Finally,
0: végül,
1: get close to encouraging people.
0: Kerülj közel ahhoz, hogy bátorítsd az embereket.
1: And beware, no, rebuke complainers and criticizers.
0: És vigyázz, és óvakodj a panaszkodóktól és kritizálóktól is. Igen.
1: Friends, we determine the culture we have.
0: Mi határozzuk meg, hogy milyen kultúrában élünk, milyen kultúrát élünk meg.
1: How many of you like the culture of your church?
0: Hanyan szeretitek a gyülekezeteteknek a közegét, kultúráját?
1: That's great because you created it.
0: Ez nagyon jó, mert ti csináljátok.
1: We've created the culture of our home.
0: mi hozzuk létre az otthonunk kultúráját.
1: If we don't like it,
0: hogyha nem tetszik nekünk, ami ott van,
1: we can change it.
0: Akkor megváltoztathatjuk.
1: If people in our home feel criticized and not valued,
0: hogyha az otthonunkban az emberek úgy érzik, hogy nincsenek értékelve, csak kritizálják őket,
1: we can change it.
0: Ezt megváltoztathatjuk.
1: We're responsible.
0: Hiszen mi vagyunk felelősek. Azért a kultúrájára, amit létrehozunk.
1: And God, he wants to create a kingdom culture.
0: És Isten a királyság kultúráját akarja létrehozni.
1: A culture of encouragement, a culture of empowerment.
0: A bátorítás és erősítés kultúráját.
1: A culture where people are valued.
0: Olyan kultúrát, amelyben az embereket értékelik.
1: Where they're received.
0: Ahol elfogadják őket, befogadják.
1: When you walk in the door.
0: Amikor bemész az ajtón.
1: There's always a warm face to greet you.
0: Mindig ott van egy barátságos arc, aki üdvözöl.
1: Kisses on the cheek.
0: És megpuszil.
1: You feel welcomed and valued and valued.
0: Befogadottnak, értékeltnek érzed magad.
1: That's great.
0: Ez nagyon jó.
1: Complainers and criticizers.
0: A panaszkodók és a kritizálók.
1: That's counterculture.
0: Ez ellenkultúra.
1: Not welcomed.
0: Nem fogadjuk be.
1: That changes. Yeah? We put that away.
0: Félretesszük, eltávolítjuk.
1: And we learn to empower our relationships. Friends,
0: megtanuljuk bátor erősíteni a kapcsolatainkat.
1: This is part of what a house of peace is.
0: Barátaim, ez része annak, ami a békesség házáról szól.
1: Bound together in a common life.
0: Tehát egy közös életben összefogunk.
1: And bound together in a common purpose.
0: És összekötődünk egy közös célért.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's stand.
0: Álljunk fel.
1: Father, thank you for this life that you have given.
0: Atyám, köszönjük ezt az életet, amit adtál.
1: We didn't have life before we met you.
0: Mielőtt találkoztunk veled, nem is volt életünk.
1: But he who has the Son has the life.
0: De aki a fiú, azé az élet.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Thank you, Lord!
0: Köszönjük, Uram!
1: Thank you for the ability to now walk in the light.
0: Köszönöm, hogy most már a világosságban járhatunk.
1: Thank you for the ability to overcome sin.
0: Köszönöm, hogy legyőzhetjük a bűnt.
1: To have fellowship with one another.
0: Közösségünk lehet egymással.
1: Oh God, you are so good.
0: Ó Istenem, te annyira jó vagy.
1: We love this life that you've given.
0: Nagyon szeretjük ezt az életet, amit adtál.
1: That you made available.
0: Amit te rendelkezésünkre bocsátottál. És mi ezt megoszthatjuk egymással.
1: Lord, I pray that you would give us a clarity of purpose.
0: Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk világos célt.
1: So that we can lock arms together.
0: Hogy összefoghassunk egymással.
1: That this city, Székesfehérvár.
0: Hogy ez a város, Székesfehérvár.
1: Will be turned around.
0: Megváltozhasson.
1: That there are many, many, many, many lives yet who will come to know God.
0: Hiszen még nagyon-nagyon sok élet van, akinek meg kell ismernie Isten.
1: Empower us with a common purpose.
0: Erősíts meg minket a közös céllal.
1: Until Hungary is changed and transformed.
0: Amíg Magyarország meg nem változik.
1: Till my nation, Slovenia.
0: Amíg az én országom, Szlovénia.
1: Lord, we hear your heart and what is beating inside of you.
0: Uram, érezzük azt és halljuk, hogy mit veret a szíved.
1: That you are not satisfied until your enemies are made a footstool for your feet.
0: Hogy nem vagy elégedett addig, amíg az ellenségeid a lábad zsámoljává nem tétetnek.
1: Lord, we're honored to join you in that purpose.
0: Uram, nagyon szeretünk csatlakozni hozzád, és megtiszteltetés nekünk.
1: May you be glorified.
0: Összefoghatunk veled, és a te neved legyen dicsőítve.
1: Be honored in our fellowship.
0: És legyél megtisztelve a közösségünkben.
1: You be at the center of it.
0: Te legyél a közepén.
1: You be glorified.
0: Te kapd a dicsőséget.
1: And may this body be powerful.
0: És az a testület legyen erős.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: I know he's really been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
3: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat, és téged is, Andi.
2: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni, a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
3: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
2: Ez igaz.
3: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért ne használhatná a pszichológia is? Miért ne használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat. Úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani, hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túllenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindenkre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
2: Az egész életed.
3: Az egész életed,
2: ez
3: a cím,
2: hogy mire költöd a céletedet, igen.
3: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
2: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
3: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
2: Egy cédula is döntenem kell?
3: És
2: döntök. Jó, döntök,
3: kell.
2: Ház.
3: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
2: igen,
3: mi van.
2: Igen, és így jön.
3: Nyaralás vagy házasság?
2: Házasság.
3: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel, nem túl távoli jövőben.
2: Aha.
3: Népszerűség, vagy igaz barát.
2: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
3: lehet...
2: És nem
3: adok el neki sok időt arra, hogy átgondolja.
2: Jó, de...
3: Népszerűség vagy igaz barát? Mi a fontosabb?
2: Jó, de egy 18 éves srác szerintem van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolnak?
3: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
2: Ki jön előbb-utóbb, aha.
3: Tanult ember leszek. Érettségi, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet két céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, ha a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga HIV pozitív. A testi élvezetek kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
2: Ja, aha.
3: Vagy, amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
2: Azért ezek súlyos dolgok.
3: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda?
2: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
3: Most muszáj. Igen.
2: Aha.
3: És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
2: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
3: és
2: úgy mond.
3: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
2: Azta.
3: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
2: Azta.
3: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
2: Elkezdenek alkudni,
3: mert addigra aha. Már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlöm velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted.
2: Amit megvettél.
3: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok, mert igaz barát, tiszta lelkismeret, egyéb, akkor ott kijön a jellem, az érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy autóbalesetben gyorsan. És akkor olyan témák jönnek elő, első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
2: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk, nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott, lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 11. része következik. Elhangzott Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 11. része.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
4: Nagyon nagy öröm Vasantinak és nekem, hogy itt lehetünk.
5: And just to introduce ourselves a little bit.
4: Csak hogy egy kicsit bemutatkozzunk.
5: We were both saved through Alan Vincent in 1973 in India.
4: Mind a ketten 1973-ban Alan Vincenten keresztül tértünk meg.
5: My wife became the Christian first from a Hindu background.
4: Először a feleségem tért meg hindu háttérből.
5: And she invited me to go to this meeting in Bombay.
4: És ő hívott meg arra a bombai összejövetelre.
5: And you can probably imagine.
4: Valószínűleg el tudjátok képzelni.
5: I went to the meeting to be with her, not to meet the Lord.
4: Én azért mentem el az összejövetelre, hogy vele legyek, nem azért, hogy az Úrral legyek.
5: However, the Lord had other ideas. The Lord had other ideas.
4: Ja, de az Úrnak más ötletei voltak ezzel kapcsolatban.
5: And so I got saved in Bombay.
4: Úgyhogy Bombayban tértem meg.
5: And then the Lord showed us dramatically that we should get married.
4: Aztán az Úr drámai módon megmutatta nekünk, hogy össze kell házasodnunk.
5: We were married by Alan Vincent in Bombay in
4: 1975. 1975-ben Alan Vincent adott minket össze Bombayban.
5: We started our married life in Australia. We started our married life in Australia.
4: Tehát Ausztráliában kezdtük a házas életünket.
5: I'm very sorry, I have an English accent.
4: Elnézést, én ilyen angolos, a britül beszélek.
5: And when people speak English, they mostly don't use an English accent.
4: És általában, akik angolul beszélnek, nem brit angolt szoktak beszélni.
5: But anyway, we had 3 years in Australia.
4: Tehát Ausztráliában töltöttünk 3 évet.
5: 3 years in England.
4: Hármat Angliában.
5: And then the Lord spoke to us to go to India.
4: És aztán az Úr szólt hozzánk, hogy menjünk Indiába.
5: And we assumed that would be for another 3 years.
4: És feltételeztük, hogy ez is 3 évig fog tartani.
5: Well, 30 years later, we're still living in India.
4: Hát 30 évvel később még mindig Indiában élünk.
5: We have 3 children.
4: 3 gyerekünk van.
5: Our son was born in Australia.
4: Egy fiunk, aki Ausztráliában született.
5: Our daughter was born in England.
4: Egy lányunk, aki Angliában született.
5: And our second daughter was born in India.
4: És a második lányunk Indiában született.
5: We have an international family.
4: Úgyhogy egy nemzetközi családunk van.
5: John now lives in Dubai in the Middle East.
4: John most már Dubajban, a Közel-Keleten lakik.
5: He is married to a South African.
4: És egy dél-afrikai hölgyet vett feleségül.
5: They have one grandson. We have one grandson through him. They have one son.
4: Tehát nekik egy fiúk van, tehát ilyen módon nekünk egy fiú unokánk
5: rajta keresztül. Esther is married to an Englishman.
4: Esther egy angolhoz ment feleségül.
5: Who leads a church near Manchester.
4: Aki Manchester közelében vezet egy gyülekezetet.
5: They have 2 children.
4: Nekik 2 gyerekük van.
5: And our Grace is married to an American.
4: És Grace pedig egy amerikaihoz ment hozzá.
5: And they live in New Hampshire.
4: És ők New Hampshire-ben laknak.
5: They have 1 daughter with another child on the way.
4: És nekik van egy lányuk és egy újabb gyermek udvarban.
5: So we say thank God that we only have 3 continents for our children.
4: Úgyhogy hálát adunk Istennek azért, hogy a gyerekeink csak 3 különböző kontinensen tudnak élni.
5: So that's a little bit of background about us.
4: Úgyhogy ez egy kicsit a mi hátterünk.
5: And so it is wonderful to be in Hungary.
4: Tehát csodálatos Magyarországon lenni.
5: This is not my first time in Hungary.
4: Nem most vagyok először itt.
5: I came here in 1967 as a student.
4: 1967-ben diákként idejöttem.
5: I was driving from England to Istanbul.
4: Angliából Isztambulba mentem autóval.
5: With a student friend of mine.
4: Egy diák barátommal.
5: And we said, wouldn't it be fun to come to Hungary?
4: És megbeszéltük, hogy nem lenne jó munka eljönni Magyarországra is.
5: But when we got to the border,
4: de amikor a határhoz értünk,
5: they said you had to give them £5 a day to stay in Hungary.
4: Azt mondták, hogy minden Magyarországon töltendő naphoz kell, hogy legyen 5 fontunk.
5: And we got this useless currency.
4: És akkor ugye hát ezt teljesen használhatatlan pénzt
5: anyway,
4: kaptuk meg.
5: We were students.
4: De hát diákok voltunk.
5: So we could only afford 1 day.
4: Úgyhogy csak 1 napot engedhettünk meg magunknak.
5: Went to Budapest.
4: Elmentünk Budapestre.
5: We had all this money.
4: Ennyi pénzünk volt.
5: So we went to the best hotel we could find.
4: Úgyhogy elmentünk a lehető legjobb hotelbe, amit találtunk.
5: And we ate a good meal.
4: És ettünk egy nagyon jót.
5: And that's all I remember of Hungary.
4: De Magyarországból ennyire emlékszem körülbelül.
5: Because the next day we had to drive back and get out of the country.
4: A következő napon már ki kellett lépnünk az országból.
5: But now we are here for longer.
4: De most hosszabb időre vagyunk itt.
5: And we're so enjoying getting to know you.
4: És nagyon élvezzük, hogy megismerünk titeket.
5: We're going to be talking about discipleship.
4: A tanítványságról fogunk beszélni.
5: Or spiritual fathering.
4: Avagy szellemi atyaságról.
5: I'd like you to turn with me to Matthew 28.
4: A Máté 28-hoz lapozatok velem.
5: And verses 18 to 20.
4: A 18-tól 20. versig.
5: Jesus has died on the cross and risen from the dead.
4: Jézus meghalt a kereszten, feltámadt.
5: And these are his final words to his disciples.
4: És ezek az utolsó szavai a tanítványaihoz.
5: Shall I read one verse and you read one verse? Or do you want to read it all?
4: You want it.
5: Whatever you want. Okay, I want this. Okay. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me.
4: És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
5: Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
4: Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
5: And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.
4: Tanítványi őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
5: Now Jesus always spoke with authority when he was on earth.
4: Jézus, amikor a földön volt, mindig hatalommal szólt.
5: That is the thing which surprised everybody when he spoke in the synagogues and everything else.
4: Ez lepett meg mindenkit, bárhol is beszélt a zsinagógákban, vagy bárhol máshol.
5: But now he's saying, all authority has been given to me.
4: Tehát ezzel mindig azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott.
5: And so he gives this instruction.
4: És akkor ezt az utasítást adja.
5: Not just as Jesus of Nazareth.
4: Nem csak mint Názáreti Jézus.
5: But as Jesus, Lord of all.
4: Hanem mint Jézus, mindenek ura.
5: Which means that this instruction is so important.
4: Ez azt jelenti, hogy ez az utasítás nagyon fontos.
5: And so I think one of the things we've got to see that discipleship is not just something we add on.
4: Azt gondolom, hogy meg kell látnunk ezért, hogy a tanítványság nem csak olyan, amit úgy később magunkra veszünk.
5: I mean, Jesus could have said, go and plant churches.
4: Mert Jézus mondhatta volna, hogy menjetek és alapítsatok gyülekezeteket.
5: Go and have outreach meetings.
4: Menjetek és tartsatok evangelizációkat.
5: Go and pray for the sick.
4: Menjetek és imádkozzatok
5: a betegekért. Go and cast out demons.
4: Menjetek és üzétek ki a démonokat.
5: He said all these different things.
4: Mindezeket a különböző dolgokat mondhatta volna.
5: Go and make disciples.
4: De ő azt mondta, hogy menjetek és képezzetek tanítványokat.
5: Making disciples is not something we add on to the other things.
4: Tehát a tanítványképzés nem egy plusz dolog, amit hozzáragasztunk a többihez.
5: Making disciples is the thing.
4: Hanem a tanítványképzés a lényeg.
5: You understand that?
4: Meg kell ezt értenetek.
5: Did that translate all right?
4: Jól
5: the main issue is making disciples.
4: A fő küldetésünk a tanítványok képzése.
5: And we should only have meetings if they help the process of making disciples.
4: És csak olyan alkalmakat szabad tartanunk, amelyek segítik a tanítványképzést.
5: By and large, the church has got this the wrong way round.
4: Tulajdonképpen legnagyobbjában véve az egyház ezt rosszul fogta meg ezt a
5: képzést. We get people to come to our meetings.
4: Mert rávesszük az embereket, hogy jöjjenek el az
5: összevetéseinket. Then we work hard to try and make disciples out of them.
4: És utána keményen dolgozunk, hogy próbáljuk őket tanítvánnyá faragni.
5: Whereas making disciples is the thing.
4: Pedig a tanítványképzés a lényeg.
5: Now notice he says of all nations.
4: Figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy minden nemzetből képezzétek őket.
5: This is the recipe for every nation.
4: Ez egy recept minden ország számára.
5: Hungary, India,
4: Magyarország, India, Ausztria
5: Slovenia,
4: számára. Szlovénia számára.
5: Anywhere you come from, it's the same recipe.
4: Bárhonnan is jöttetek, mindenhol ez a szabály.
5: Now recently I was reading about a country called Rwanda.
4: Nemrég olvastam egy országról, Ruandáról.
5: You have probably heard of Rwanda.
4: Valószínűleg hallottatok már Ruandáról.
5: It's in Africa.
4: Afrikában van.
5: It was one of the star church growth stories.
4: Ott történt az egyik legkiemelkedőbb gyülekezet növekedési történet.
5: In 1900,
4: 1900-ban
5: the population was about 1 million.
4: Körülbelül 1 millió volt a népessége
5: ennek
4: az országnak.
5: There were no Christians.
4: Nem voltak ott keresztények.
5: No missionaries had ever gone there.
4: Egyáltalán nem ment még oda misszionárius.
5: In 1900, a Catholic missionary went there for the first time.
4: 1900-ban egy katolikus misszionárius elsőként oda ment.
5: By 1991,
4: 1991-re,
5: 91 years later,
4: tehát 91 évvel később,
5: 89.8% of the population was Christian.
4: A lakosságnak 89,9%-a keresztény volt.
5: You look this up in church growth, this is remarkable.
4: Hogyha a gyülekezet növekedési feljegyzéseket megvizsgáljátok, ez egy figyelemre méltó adat.
5: Now of those 89.8, 62.6 were Catholics.
4: Tehát ebből a rengeteg százalékból 61% volt körülbelül katolikus.
5: 18.8% were Protestants.
4: 18 egész valamennyi volt protestáns.
5: 8.4% were Seventh-day Adventists.
4: És 8.4% volt adventista.
5: If you looked at this nation in 1991, you'd say, wow!
4: Hogyha valaki megfigyelte ezt az országot 1991-ben, azt mutatta, hűha!
5: But then in 1994,
4: de 94-ben,
5: there was what we call genocide.
4: Megtörtént az, amit mi népirtásnak hívunk.
5: Of the population of 7 million,
4: a 7 milliós lakosságból,
5: around 1 million were killed.
4: Körülbelül 1 milliót öltek meg.
5: Christians were killing Christians.
4: Keresztények öltek keresztényeket.
5: They were not just killing Christians.
4: Nem csak ölték egymást.
5: They took them to the church buildings and killed them.
4: Hanem a gyülekezetbe kergették őket, és úgy ölték meg.
5: You'd say, here is a story of church growth.
4: Tehát ugye itt volt egy gyülekezet növekedési történet.
5: But there were no disciples.
4: De nem voltak tanítványok.
5: No one was teaching them how to live as Christians.
4: Senki nem tanította meg őket, hogyan kell keresztényként élni.
5: They carried with them all their old prejudices.
4: Magukkal vitték az összes előítéletüket.
5: Tutsis and Hutus.
4: A tutsik és a hutuk.
5: And so the country tore itself apart.
4: És ilyen módon az ország saját magát tépte szét.
5: But you'd say, what a story of church growth.
4: De pedig azt mondtuk volna, hogy micsoda gyülekezet növekedési történet.
5: No, it wasn't.
4: Pedig nem volt az.
5: It was a tragedy.
4: Ez egy tragédia volt.
5: Because the church didn't do the job it was meant to do.
4: Mert az egyház nem tette meg a dolgát.
5: Now, there was another man.
4: Van egy másik ember.
5: Called John Wesley.
4: John Wesley-nek hívták.
5: And he started about 150 years earlier.
4: Ő körülbelül 150 évvel korábban kezdte.
5: His vision wasn't to plant churches.
4: Neki nem az volt a látása, hogy gyülekezeteket alapítson.
5: I know we have the Methodist church now, but that wasn't his vision.
4: Tudom, hogy most már megvan a metodista egyház, de neki ez nem volt a látásában.
5: His vision was this.
4: A következő volt a látása.
5: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Elterjeszteni a Biblia szerinti szentséget az országban.
5: I only read this last month.
4: Csak a múlt hónapban olvastam.
5: And I've read hundreds of books, no, tons of books on John Wesley.
4: John Wesley-ről rengeteg könyvet elolvastam.
5: He said, this is my vision.
4: És azt mondta, hogy ez az én látásom.
5: I want this nation to be changed.
4: Azt akarom, hogy megváltozzon ez a nemzet.
5: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Hogy az egész országban elterjedjen a bibliai szentség.
5: And at the time, England was in a terrible state.
4: Akkoriban Anglia rettenetes állapotban volt.
5: Drunkenness was everywhere.
4: Mindenütt a részegeskedés.
5: Only 3% of children went to school.
4: A gyerekeknek csak 3%-a ment.
5: There was violence, there was beatings.
4: Erőszak volt, verések.
5: The rich were very rich.
4: A gazdagok nagyon gazdagok voltak.
5: The poor were very poor.
4: És a szegények nagyon szegények.
5: The Anglican Church did nothing for the poor.
4: Az anglikán egyház semmit nem tett a szegényekért.
5: John Wesley set in motion a discipling process.
4: És John Wesley egy tanítványképzési folyamatot indított be.
5: He didn't start a new church.
4: Nem indított be új gyülekezetet.
5: He just got people to come together in meetings.
4: Hanem összehozta összeveteleken az embereket.
5: Where they learned about Christian behavior.
4: Ahol a keresztény viselkedésről tanultak.
5: That was the class meeting.
4: Ezek ilyen tanuló órák voltak. Ez körülbelül egy ilyen 10-12 emberből álló összejöveteleknek voltak,
5: the leader és amikor started the meeting, sorry.
4: A vezető elkezdte az alkalmat,
5: and he started by confessing any sin,
4: azáltal, hogy megvallott bármiféle bűnt,
5: and by testifying to what God had done.
4: És bizonyságot tett arról, hogy mit tett Isten.
5: And then everybody in the class did the same thing.
4: Isten a csoportban mindenki megtette ugyanezt.
5: And yes, of course, they prayed for one another and all the rest of it.
4: Természetesen imádkoztak egymásért, meg mindenféle.
5: Now, if you did well in the class meeting,
4: hogyha valaki egy ilyen osztályban jól teljesített,
5: you qualified for the teaching meeting.
4: Akkor már alkalmassá vált a tanító alkalmakra.
5: If you went to 9 class meetings out of 12,
4: hogyha 12-ből 9 ilyen osztálytalálkozó
5: elment, you then got a ticket for 3 months.
4: Akkor kapott egy 3 hónapra szóló jegyet.
5: And then you could go to the teaching meeting.
4: És akkor elmehetett a tanító összejövetelre.
5: This man set up a system that discipled England.
4: Tehát ez az ember egy olyan rendszert indított be, amivel Angliát tanítvánnyá lehetett tenni.
5: Because he understood what the Great Commission is.
4: Mert megértette, mi a nagy megbízatás.
5: It's about making disciples.
4: A dolog arról szól, hogy tanítványokat képezzünk.
5: And spreading holiness, scriptural holiness throughout the land.
4: És hogy elterjedjen a bibliai szentség az egész országban.
5: The only way you can do that is by touching the hearts of people.
4: Ez csak úgy lehet elérni, hogyha megérintjük az emberek szívét.
5: And I asked myself.
4: Feltettem magamnak a kérdést.
5: We travel to many nations because our children live in nations.
4: Nagyon sok országba elutazunk, és a gyerekeink is különböző országokban élnek.
5: I don't think I've met many pastors who have the same vision as John Wesley.
4: De én azt gondolom, hogy nem sok pásztorral találkoztam, aki a John Wesley látását osztja.
5: Most of them want more numbers, bigger churches, new buildings.
4: A legtöbben több gyülekezeti tagot akarnak, gyülekezeteket, nagy gyülekezeteket, új épületeket.
5: So I wish I'd read John Wesley's vision 30 years ago.
4: Bár csak 30 évvel ezelőtt olvastam volna John Wesley látását.
5: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Ami arról szól, hogy a bibliai szentséget el kell terjeszteni az országban.
5: How do we do that?
4: Hogyan tehető ez meg?
5: By making disciples.
4: Tanítványképzéssel.
5: And as Jesus says,
4: ahogy Jézus mondja,
5: teaching them to obey everything I have commanded.
4: Megtanítva őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én tanítottam, vagy parancsoltam.
5: And he says, baptize them.
4: Azt mondja, merítsétek be őket.
5: Because baptism is usually the first test of our obedience.
4: Mert általában a bemerítkezés az engedelmességünk első próbája.
5: Am I willing to be baptized?
4: Hajlandó vagyok-e bemerítkezni?
5: That's the first sign I've understood Jesus is Lord.
4: Ez az első jele annak, hogy megértettem, hogy Jézus az Úr.
5: So I say, yes, I want to be baptized.
4: Tehát azt mondom, igen, be akarok merítkezni.
5: I was baptized by Alan Vincent.
4: Engem Alan Vincent merített be.
5: But actually it doesn't matter who baptizes you.
4: De igazából teljesen mindegy, ki meríti be az embert.
5: What matters is you get baptized.
4: Az a lényeg, hogy bemerítkezzünk.
5: And when you get baptized, in English we say you're nailing your colors to the mast. You're saying this is what I really stand for.
4: Tehát amikor bemerítkezünk, ugye angolul hát erre mondunk valamit, aminek az a lényege, hogy én emellett a dolog mellett állok. Itt teszem le a voksot, mondjuk.
5: I have to say, Chira is so good, I just wanted to test her.
4: Ki akartam próbálni, hogy értem-e, de nem értem ezt a szólást.
5: So I apologize. These English phrases we have.
4: Ugye vannak ezek az angolos kifejezések.
5: But total commitment, you get baptized.
4: Tehát a teljes elkötelezettségedet mutatja, hogy bemerítkezel.
5: You're signing a contract with God.
4: Hogyha bemerítkezel, akkor ezzel aláírsz Istennel egy szerződést.
5: God has already given himself to you.
4: Isten már odaadta magát neked.
5: But it tells us in 1 Peter that when you are baptized, it's a pledge or a contract.
4: Az 1 Péter mondja azt, hogy amikor bemerítkezünk, akkor ez egy ígéret, egy szerződés.
5: You're saying, okay, Lord, I accept the contract.
4: Azt mondjuk, igen, Uram, elfogadom ezt a szerződést.
5: I am yours.
4: A tied vagyok.
5: Lead me wherever you want to.
4: Vezess, ahová akarsz.
5: Whether it's Australia, England or India.
4: Legyen ez Anglia vagy India.
5: Lead me wherever you want.
4: Vezess, ahová akarsz.
5: And so we get baptized.
4: Tehát bemerítkezünk.
5: That's the first sign of being discipled.
4: Ez a tanítványságunknak az első jele.
5: And then, as it says, learn to obey everything he has commanded.
4: Azután azt mondja, hogy tanuljatok meg engedelmeskedni mindannak, amit ő parancsolt.
5: Some people think that being discipled is about learning.
4: Néhányan azt gondolják, hogy a tanítványságnak a tanulása lényege.
5: Getting more knowledge.
4: Hogy egyre több tudásunk legyen.
5: Studying more material.
4: Hogy több anyagot tanulmányozzunk.
5: But it's about learning to obey.
4: De az engedelmesség megtanulása a lényeg.
5: And that's such an important word.
4: És ez egy nagyon fontos szó.
5: It's not what we know, it's what we do.
4: Nem az a lényeg, hogy mit tudunk, hanem hogy mit teszünk.
5: That's what counts.
4: Na hát ez a lényeg, ez jön most.
5: See, why did John Wesley start with the class?
4: Miért kezdte John Wesley egy osztállyal?
5: Simply because as people confessed what they'd done wrong.
4: Egyszerűen azért, mert amikor az emberek megvallották, hogy mit tettek rosszul,
5: others were learning what is right and wrong behavior.
4: Akkor mások tanulták, hogy mi a jó és mi a rossz viselkedés.
5: He said, change the behavior first.
4: Azt mondja, hogy először változtass meg a viselkedésedet.
5: And then, after the beginning to change, then give them knowledge.
4: És utána, miután már kezdtek változni, akkor adj nekik tudást.
5: Whereas our Western mindset,
4: ami nyugati beállítottságunk szerint,
5: usually says, give them lots of knowledge.
4: Általában azt mondjuk az embereknek, hogy vagy azt mondjuk, hogy adjunk sok tudást nekik.
5: Then hopefully they will change.
4: És akkor remélhetőleg majd változni is fognak.
5: But John Wesley understood something that most don't.
4: De John Wesley értett valamit, amit a legtöbben nem értenek.
5: Start by changing the behavior.
4: Kezd el azzal, hogy változtatsz a viselkedésen.
5: And then you can give them knowledge afterwards.
4: Aztán majd utána adhatsz tudást is. Ismeretet.
5: Just to say, John Wesley probably led the greatest revival in history.
4: El kell mondanunk, hogy a történelem valószínűleg legnagyobb ébredését vezette John Wesley.
5: 20 years ago there was a great revival in Argentina.
4: 20 évvel ezelőtt volt egy nagy ébredés Argentínában.
5: And people were being saved left, right and center.
4: Mindenféle irányba, jobbról, balról, középről tértek meg az emberek.
5: People from Argentina were talking all around the world.
4: Az argentinokról beszélt az egész világ.
5: I met an Argentinian 2 weeks ago.
4: 2 héttel ezelőtt találkoztam egy argentinnal.
5: He was already a Christian during the revival.
4: Ő már keresztény volt az ébredés óta.
5: He now works for the World Bank, so he's not just some silly little man.
4: Tehát nem egy egyszerű kis emberke, hanem a Világbanknak dolgozik.
5: So I asked him, were you there during the revival?
4: Megkérdeztem, ott voltál az ébredésben?
5: He said, oh yes.
4: Azt mondta, igen.
5: He then added.
4: Aztán hozzátette.
5: But I don't think the nation has changed very much.
4: De azt gondolom, hogy az ország nem változott sokat.
5: And I thought, how sad.
4: És arra gondoltam, milyen szomorú.
5: If only John Wesley had come to Argentina then.
4: Bárcsak John Wesley elmehetne Argentinában.
5: Because they didn't make disciples.
4: Mert nem képeztek tanítványokat.
5: Now, of course, we must preach the gospel.
4: Természetesen hirdetnünk kell az evangéliumot.
5: We want people to come to know Jesus.
4: Azt akarjuk, hogy az emberek megismerjék Jézust.
5: I love Darko's 5 steps here, 5 steps there.
4: Nekem nagyon tetszett Darkónak ez a -5-je, meg +5-je.
5: But I believe we've got to become much more intentional about making disciples.
4: De azt gondolom, hogy sokkal tervszerűbben kell tanítványokat képeznünk.
5: You see, I led a church, well, 3 different churches over a period of 20 years.
4: Körülbelül 20 éven keresztül 3 különböző gyülekezetet vezettem.
5: And it's so easy for the church meeting to become the focus.
4: És annyira könnyű, hogy a gyülekezeti összejövetelt tegyük a középpontba.
5: Now, church meetings are good.
4: Persze a gyülekezeti összejövetel jó dolog.
5: Provided they help us to make disciples.
4: Hogyha segít a tanítványképzésben.
5: But if they don't,
4: de ha nem,
5: we're better off just to sit at home with 1 or 2 guys and talk to them.
4: Akkor jobb, hogyha otthon ücsörgünk 1-2 barátunkkal és beszélgetünk.
5: I hope I've not offended you.
4: Remélem nem botránkoztattalak meg titeket.
5: You just kick me out like the devil.
4: Mert különben kirúgtok, mint az ördögöt.
5: But you understand what I'm saying, though.
4: De ugye értitek, mire akarok kiukadni.
5: Making disciples is the great commission.
4: A nagy megbízatás lényege a tanítványképzés.
5: And the church culture around the world is not making disciples.
4: De a világszerte levő egyháznak a kultúrája nem a tanítványképzésre koncentrál.
5: So I believe this weekend God wants us all to get hold of something.
4: Szeretném, hogyha ezen a hét végén Isten segítene, hogy megragadjunk valamit.
5: This is the great commission.
4: Ez pedig az, hogy ez a nagy megbízatás.
5: Just to point out, when Jesus made disciples,
4: csak hogy rámutassak, amikor Jézus tanítványokat képzett,
5: he chose only men.
4: Ő csak férfiakat választott.
5: And this is an important safeguard.
4: Ez egy nagyon fontos óvintézkedés volt.
5: I think was it, you read Titus chapter 2? That's right.
4: Olvastad a Titus 2-t,
5: older women disciple younger women.
4: Hogy a nők a fiatalabb nőket tegyék tanítványok.
5: Older men disciple younger men.
4: Az idősebb férfiak meg a fiatalabb férfiak.
5: Sometimes a couple disciples a couple, that's fine.
4: Néha házaspárokat, az is jó.
5: But watch out for a man with a woman trying to disciple them.
4: De vigyázzatok akkor, amikor egy férfi próbál egy nőt tanítványozni vagy
5: fordítva. That's a dangerous thing.
4: Ez egy veszélyes dolog.
5: My wife became a great discipler.
4: A feleségem is nagyon jó tanítványképző.
5: Share something about it, honey.
4: Mondjál erről valamit, drágám.
5: It's time you had a change of.
4: Itt az ideje.
5: About how you began to disciple people.
4: Hogy kezdtél el embereket tanítványjá képezni?
5: She's good.
2: I don't know what to say. Okay.
4: Nem tudom, mit mondják, de nagyon.
2: Sorry. Did you translate that? That was just action, wasn't it? Yeah. When my husband is an MA from Cambridge.
4: A férjem Cambridge-ből jött.
2: I did school and failed in 7 subjects.
4: Én jártam iskolába, de mind a 7 tantárgyból megbuktam előfordul.
2: So, you know, you was a disciple, you think, what?
4: Me? Tanítványképzésről volt szó, de én hogy, hát mi?
2: They understood all of that.
4: De értették, nem kellett fordítani.
2: Okay, so when we went to India, Duncan said, okay, now I am discipling the husbands, I want you to disciple the women.
4: És amikor Indiába mentünk, Duncan azt mondta, hogy jó, akkor én a férjeket fogom tanítványá képezni, te meg a feleségeket.
2: And I said, how?
4: És én azt, hogyan?
2: With what?
4: Mivel?
2: Now, the women were MSCs and BSCs. Oh, Master of Science and
4: Bachelor of Science. Tehát a feleségek azok ilyen különböző doktori, meg tudományos fokozatokat viseltek.
2: So these were brainy people.
4: Tehát ezek jó fejű emberek, jó agyú emberek voltak.
2: But you don't need brains for discipling.
4: De a tanítványképzéshez nem kell okosnak lenni.
2: You need a heart that follows Jesus.
4: Ahhoz egy Jézus követő szív kell.
2: And we can disciple anybody.
4: És akkor bárki tanítványát tudunk képezni.
2: So I began my discipling.
4: Úgyhogy elkezdtem ezt a tanítványozást.
2: These women became pastors' wives.
4: Ezek az asszonyok ugye pásztor feleségek lettek.
2: And it was a joy for me to see them growing.
4: És nekem nagy öröm volt látni a növekedésüket.
2: But it never went to my head.
4: De soha nem jutott eszembe.
2: Because I constantly was reminded, this is an MSc, this is a BSc, this is a doctor, that is an engineer.
4: Tehát igazából nem is tudatosult ez bennem, hiszen mindig az volt bennem, hogy ez egy orvos, ez meg egy mérnök, ez meg ilyen mestere ennek, annak.
2: But what I imparted was the life of Jesus.
4: De én Jézus életét adtam át neki.
2: What God taught me, I taught them.
4: Én azt tanítottam nekik, amit Isten tanított
2: nekem. I got zero in maths.
4: Én nullást kaptam matekból.
5: I'm not sure.
2: I only knew 2 and 2 makes 4, but after that.
4: Odáig elterjedtem, hogy 2 meg 2 az 4, aztán vége.
2: So I didn't venture to teach them maths.
4: Úgyhogy nem próbáltam matekot tanítani nekik.
2: I didn't say, come, I'll teach you maths.
4: Nem mondtam, hogy na gyertek, majd matekozunk egy kicsit.
2: I taught them all I learned through Jesus Christ our Lord.
4: Hanem mindazt tanítottam nekik, amit Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül tanultam.
2: And there was a lot of learning I did.
4: És nagyon sokat tanultam őtől.
2: And I just taught these girls, this is what God did with me. This is the way to walk, follow the master.
4: Tehát én azt tanítottam meg nekik, hogy Isten velem mit cselekedett, és hogy ez az út, ezen járjatok, így kövessétek a mestert.
5: Okay. Köszönöm.
4: Thank you.
5: Okay, so that's what discipleship is. Vasanti says it in a few seconds. I take half an hour to say it.
4: Tehát ez a tanítványképzés. Vasanti elmondta pár perc alatt, én egy fél órán keresztül mondtam volna.
5: But notice how Jesus finishes in Matthew 28, verse 20.
4: De figyeljétek meg, hogy Jézus hogy fejezi be itt a Máté 28:20-ban.
5: And surely I am with you always to the very end of the age.
4: Én biztosan veletek leszek a világ végezetéig, a korszak végezetéig, minden nap.
5: Now we always take that on its own.
4: Ezt mindig kiragadjuk a környezetből.
5: And of course it's true.
4: Természetesen ez igaz is.
5: But it's particularly true when you're making disciples.
4: De ez különösen igaz a tanítványképzésben.
5: Because that is when you need him with you.
4: Mert ilyenkor van szükséged arra, hogy veled legyen Jézus.
5: Like Vasanti said, we need to have the Lord with us, helping us.
4: Ahogy Vasanti mondta, szükségünk van arra, hogy ott legyen velünk az Úr és segítsen.
5: So this was Jesus's great commission.
4: Tehát ez volt Jézus nagy megbízatása.
5: Go and make disciples.
4: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
5: Now let's turn to 2 Timothy 2 verse 2.
4: Akkor 2 Timóteus 2:2-höz lapozunk.
5: Again, Darko mentioned this in passing yesterday.
4: Darko ezt futólag már megemlítette tegnap.
5: But 2 Timothy is Paul's last letter.
4: A 2 Timóteus Pál utolsó levele.
5: He's about to die.
4: Pál már hamarosan meghalt ezután.
5: He's writing it to Timothy.
4: Timóteusnak írta ezt a levelet.
5: Who describes as his true spiritual son.
4: Valódi szellemi fiaként írja őt le.
5: My dear son.
4: Drága fiam.
5: And he says to Timothy.
4: És azt mondja Timóteusnak.
5: This is the most important thing.
4: Ez a legfontosabb.
5: The things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
4: És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
5: You've got four generations there.
4: Itt négy generációról van szó.
5: Paul.
4: Pálról.
5: Timothy.
4: Timóteusról.
5: Reliable men.
4: A megbízható emberekről.
5: And others.
4: És a másokról.
5: The test of your discipling is how the others behave.
4: A tanítványképzésed próbálja az, hogy ezek a mások hogyan viselkednek.
5: Because one of the sad things as you look at church history.
4: Mert ugye, hogy már elmondtuk, ahogy az egyház történelmet megnézzük, hogy mentek a dolgok.
5: Christianity struggles to get to the second generation.
4: A kereszténység már azzal is küzdik, hogy a második nemzedékig eljusson.
5: And despite John Wesley's brilliance.
4: John Wesleynek csodálatos volt ez a módszere.
5: After he died, the whole thing fell apart.
4: De miután meghalt, az egész dolog szétesett.
5: For some reason, they had not understood the secret of their success.
4: Valahogyan ezek az emberek nem értették meg a sikerkulcsát.
5: So Paul is saying to Timothy.
4: Tehát azt mondja Pál Timóteusnak.
5: We've got to see the others.
4: Látnunk kell a másokat is.
5: Others living for Jesus.
4: Másokat, akik Jézusért élnek.
5: Others strong for the Lord.
4: Akik erősek az Úrért.
5: Others living lives which will glorify God.
4: Másokat, akik Isten dicsőítő életet élnek.
5: This is quite a frightening thing.
4: Ez elég ijesztő dolog.
5: Because it is very hard to pass on the life.
4: Mert nagyon nehéz az életet továbbadni.
5: From one generation to another.
4: Az egyik nemzedékről a másikra.
5: Now in our home we had an electric toaster.
4: A lakásunkban, az otthonunkban volt egy elektromos kenyérpirító.
5: We had trained our children.
4: Megtanítottuk a gyerekeinknek.
5: When the toast gets stuck, never put a knife in the toaster.
4: Hogyha beragad a pirítós a pirítóba, soha ne egy késsel próbáljátok kipiszkálni.
5: You might get an electric shock.
4: Mert akkor megrázhat titeket
5: so
4: az áram.
5: So we trained them well.
4: Jól megtanítottuk
5: good
4: őket.
5: Good disciples in the toaster.
4: Jó tanítványok lettek pirítós ügyben.
5: Then one day we had a man and his wife to be staying with us.
4: Aztán egy napon nálunk volt egy házaspár, ott aludtak nálunk.
5: And the man joined us for breakfast.
4: A férfi csatlakozott hozzánk reggelikor.
5: He also wanted some toast.
4: Ő is pirítóst akart tenni.
5: And as usually happened.
4: És ahogy általában történt.
5: It was an Indian toaster.
4: Ez egy indiai pirító volt.
5: The toast got stuck.
4: Beragadt a pirítós.
5: So Martin, the young man,
4: úgyhogy Martin, ez a fiatalember,
5: he picked up a knife,
4: fogott egy kést,
5: was about to put it into the toaster,
4: már készült benyomni a kenyérpirítóba ezt
5: a kést, and our children,
4: és a gyerekeink,
5: good disciples,
4: jó tanítványok,
5: said, no, no, Martin, you mustn't do this.
4: Nem, nem, ezt nem szabad.
5: So he said, oh, oh.
4: Akkor jó, ja, jó, van.
5: And our children switched it off, turned it upside down, got the toast out.
4: A gyerekeink kikapcsolták a pirítót, fejreállították, és kirázták belőle a kenyeret.
5: This man's fiance came.
4: Aztán jött a fiatalember menyasszonya.
5: And she wanted toast.
4: És ő is pirítóst akart enni.
5: So she put the bread in the toaster.
4: Berakta a kenyérszeletet a pirítóba.
5: True to form, the toast got stuck.
4: Természetesen a hagyományokhoz híván beragadt a kenyér.
5: Mira, her name was, picked up her knife.
4: Ez a hölgy is felkapott egy
5: tried to get, went to get the toast out.
4: Már közelített a kenyérhez.
5: And now Martin says.
4: És akkor most Martin mondta.
5: No, no, you mustn't put the knife there.
4: Nem, nem, nem szabad a kés beledugni a pirítóba.
5: So Vera didn't.
4: Úgyhogy ő sem dugta be.
5: So I asked her, why do you think you shouldn't put the knife in the toaster?
4: És megkérdeztük a lányt, hogy szerinted miért nem szabad bedugni a kést a pirítóba?
5: So she thought about it.
4: Gondolkodott egy kicsit.
5: Well, maybe it would damage the toaster.
4: Talán kárt okozhatna magában a kenyérpirítóban.
5: I suppose maybe it could. That's true.
4: Igen, lehet, ez is igaz, lehet tényleg.
5: And she was lost. She couldn't understand why she was doing this.
4: És végül is nem tudta megindokolni, hogy miért.
5: So I turned to my well-discipled children.
4: Úgyhogy jól tanított gyerekeimhez fordultam.
5: Says, why don't you put a knife in a toaster?
4: Megkérdeztem, miért nem szabad a késbe dugni a kenyérpirítóban.
5: And our son says, I might get an electric shock.
4: És a fiam válaszolt, hogy megrázhat az áram.
5: But you know, that's a little story of a toaster.
4: Tudjátok, ez egy kis történet egy kenyérpirítóról.
5: It describes much of the church.
4: De nagyon sok mindent leír az egyházról.
5: Yes, the fourth generation may be doing the right thing externally.
4: Lehet, hogy kívülről a negyedik nemzedék is a helyes dolgot teszi.
5: But they've no idea why they're doing it.
4: De fogalmuk sincs, hogy miért csinálják.
5: Isn't that true?
4: Nem így van.
5: Can't you think of many churches which are like that?
4: Nagyon sok gyülekezetre tudok gondolni, ami ilyen. Hogy folytatják egymás után a hagyományos dolgokat.
5: And they haven't got to the heart of it all.
4: De az egészből a szívük hiányzik, a dolognak a lelkét nem ragadták.
5: Paul understood this.
4: Pál értette ezt.
5: He told Timothy, look for reliable men.
4: És azt mondta Timóteusnak, hogy keresd megbízható embereket.
5: In fact, what Paul told Timothy was, entrust to reliable men.
4: Igazából azt mondja Pál Timóteusnak, hogy bízd rá megbízható emberekre.
5: That's a financial word.
4: Ez az utolsó szava.
5: Make an investment in other people's lives.
4: Fektess be más emberek életébe.
5: Now, if you have some money to invest,
4: hogyha van befektethető pénzed,
5: you're really looking for two things.
4: Akkor két dolgot keresel abban, amibe be akarsz fektetni.
5: You're looking for interest.
4: A kamatot, hogy mekkora hozam.
5: And you're looking for reliability.
4: Illetve a megbízhatósága.
5: Now this may not translate in Hungarian.
4: Lehet, hogy magyarul nem jön ki jól.
5: But if a person is not interested, there's no point investing in them.
4: De hogyha valakit nem érdekel a dolog, akkor nem érdemes belefektetni. Tehát az érdekel, meg a kamat az angolul ugyanaz, de.
5: Okay. One person it makes sense to.
4: Egy valaki értette ezt a tömegből.
5: But you understand, there's no point investing in people who are not interested.
4: Tehát semmi értelme befektetni olyan emberekbe, akiket nem érdekel a dolog.
5: Because their interest is what will enable them to learn and grow from what you teach them.
4: Mert az érdeklődésük teszi lehetővé, hogy tanuljanak abból, amit tanítasz nekik, és növekedjenek annak hatására.
5: And so you're making an investment.
4: Tehát te befektetsz ezzel
5: in someone who's showing interest.
4: Olyan emberbe, aki érdeklődést mutat.
5: And you're pouring out, like Vasanti said, things the Lord has taught us.
4: Olyan dolgokat árasztasz bele ebbe az emberbe, amiket az Úr mutatott neked.
5: We're not trying to make them like us.
4: Nem magunkhoz próbáljuk őket hasonlóvá tenni.
5: Our aim is to make them like Jesus.
4: Hanem az a célunk, hogy Jézushoz tegyük őket hasonlóvá.
5: Now some of the lessons we've learned along the way.
4: Néhány lecke, amit megtanultunk útközben.
5: They will certainly help them.
4: Ezek segíthetnek másoknak.
5: But we want them to grow to be something better and bigger than us.
4: De azt akarjuk nekik megtanítani, vagy úgy akarjuk őket tanítani, hogy nagyobbá és jobbá válhassanak, mint mi vagyunk.
5: That is the heart of a disciple maker.
4: Ez a tanítványképzés lényege, veleje.
5: So we invest in people.
4: Tehát befektetünk emberekbe.
5: We pour out our life into them.
4: Beléjük árasztjuk az életünket.
5: And then he goes on in verse 3-7.
4: És utána a harmadiktól a hetedik versig folytatódik itt.
5: Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus.
4: Úgy harcolj, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
5: And I think he's saying that because actually making disciples can be quite hard.
4: És ezt azért mondja meg, mert a tanítványképzés lehet elég nehéz is.
5: It's hard work.
4: Nehéz munka.
5: Not every disciple is reliable, dependable.
4: Nem minden tanítvány megbízható, nem lehet mindre támaszkodni.
5: Like we were hearing yesterday, they get into their own messes.
4: Ahogy tegnap hallottuk, a saját gabajodásukba belekeveredhetnek.
5: But we have made the decision, we're going to invest in them.
4: De mi eldöntöttük, hogy befektetünk beléjük.
5: And then he goes on and says, if we're, verse 5.
4: Aztán az ötödik vers azt mondja.
5: If anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules.
4: Ha pedig küzd is valaki, mondjuk, mint tornáz, mint sportoló, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
5: What are the rules?
4: Mik a szabályok?
5: Go and make disciples.
4: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
5: I think there will be people who say, I build a church of 30,000 people.
4: Azt gondolom, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én létrehoztam egy 30,000 fős gyülekezetet.
5: Oh no, the rules were to make disciples.
4: De hát a szabály az volt, hogy tanítványt kell
5: képezni. How many disciples did you make?
4: Hány tanítványt képeztél?
5: How many people were you able to influence along the way?
4: Hány embert tudtál befolyásolni szolgálatod alatt?
5: I get the feeling Jesus is not very impressed with crowds.
4: Én azt gondolom, hogy Jézusra nem tesznek túl nagy benyomást a tömegek.
5: I love it on the day when he's teaching the parable of the sower.
4: Nagyon tetszett, amikor a magvető példázatát tanította.
5: His disciples say to him, "Why do you speak in parables?"
4: A tanítványai megkérdezték, hogy miért beszélsz példázatokban.
5: And his answer is, "So they do not understand."
4: És Jézus azt felelte, hogy ők ne értsék.
5: 12 people out of 5,000 understood what he was talking about.
4: 5000-ből 12 ember értette meg, hogy mit mondott Jézus.
5: Not many church leaders have the courage of Jesus.
4: Nem sok gyülekezetvezetőben van meg Jézus bátorsága.
5: 4,988 men do not understand.
4: 4,988 ember nem értette.
5: But that doesn't bother Jesus.
4: De Jézust ez nem zavarta.
5: Because he's concerned about making these disciples.
4: Mert neki az volt a fontos, hogy ezeket tanítvánnyá képezze a 12.
5: Amazing, isn't it?
4: Megdöbbentő, nem?
5: When you start reading the scriptures through a disciple-making point of view, you see so many things.
4: Hogyha a Bibliát tanítványképző szempontból olvassátok, nagyon sok mindent megláttok benne.
5: I remember many years ago we did a study of the book of Mark.
4: Emlékszem, sok évvel ezelőtt Mark evangéliumát tanulmányoztuk.
5: Who was Jesus with in each paragraph? In each paragraph of the Bible, who was Jesus actually with?
4: Igen, tehát tanulmányoztuk a Biblia minden szakaszából, hogy kivel volt együtt Jézus.
5: Over one third of the time he was only with his 12 disciples.
4: Az idejének a több mint harmad részét csak a 12-vel töltötte.
5: Because that was his priority.
4: Mert ez volt neki a fontos.
5: Sometimes he was with his crowd, sometimes with his enemies.
4: Néha a tömeggel volt, néha az ellenségeivel.
5: Sometimes he was on his own.
4: Néha egyedül.
5: But his disciples were his priority.
4: De a tanítványai voltak neki a legfontosabbak.
5: And so he says, run according to the rules.
4: Tehát azt mondja, hogy harcolj a szabályoknak megfelelően.
5: And then in verse 6.
4: A hatodik vers.
5: The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops.
4: A termésből először a keményen dolgozó földművelőnek kell részesülnie.
5: As we invest in people.
4: Ahogy befektetünk emberekbe.
5: Fruit does grow in them.
4: Nő bennük a gyümölcs.
5: And there's tremendous satisfaction.
4: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
5: You pick up someone off the street.
4: Valakit összeszedsz az utcáról.
5: And you see them beginning to live the Christian life.
4: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.
5: You see them changed into something so different from what they would ever have been.
4: Látod, hogy valami egész mássá kezd válni, mint amilyen valaha volt.
5: And you get a share of the crop.
4: És akkor osztozol a gyümölcsben.
5: That's exciting.
4: Ez izgalmas.
5: It's worthwhile.
4: Érdemes ezért
5: csinálni. There'll be challenges along the way.
4: Persze közben vannak kihívások.
5: But it will bear fruit.
4: De megterem a gyümölcs is.
5: And in verse 7, Paul says.
4: Hetedik versben azt mondja Pál.
5: Reflect on what I am saying.
4: Elmélkedj azon, amit mondok.
5: For the Lord will give you insight into all of this.
4: Mert az Úr belátást fog adni neked mindezzel kapcsolatban.
5: And I suppose that's really it's a good place to stop actually.
4: Ez egyébként egy jó pont arra, hogy leálljunk.
5: Because in the end we need the Lord's insight into all this.
4: Hiszen végső soron szükségünk van arra, hogy az Úrnak a látása legyen bennünk mindezzel kapcsolatban.
5: We live in a world where most churches aren't making disciples.
4: Egy olyan világban élünk, ahol a legtöbb gyülekezet nem képez tanítványokat.
5: We need an insight and understanding from the Lord himself.
4: Kell, hogy magától az Úrtól értsük meg, lássuk meg ezeket a dolgokat.
5: Really is what it's all about.
4: Hogy az, hogy igazán
5: satisfaction.
4: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
5: You pick up someone off the street.
4: Valakit összeszedsz az utcáról.
5: And you see them beginning to live the Christian life.
4: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.
5: You see them changed into something so different from what they would ever have been.
4: Látod, hogy valami egész mássá kezd válni, mint amilyen valaha volt.
5: And you get a share of the crop.
4: És akkor osztozol a gyümölcsben.
5: That's exciting.
4: Ez izgalmas.
5: It's worthwhile.
4: Érdemes ezért
5: csinálni. There'll be challenges along the way.
4: Persze közben vannak kihívások.
5: But it will bear fruit.
4: De megterem a gyümölcs is.
5: And in verse 7, Paul says.
4: Hetedik versben azt mondja Pál.
5: Reflect on what I am saying.
4: Elmélkedj azon, amit mondok.
5: For the Lord will give you insight into all of this.
4: Mert az Úr belátást fog adni neked mindezzel kapcsolatban.
5: And I suppose that's really it's a good place to stop actually.
4: Ez egyébként egy jó pont arra, hogy leálljunk.
5: Because in the end we need the Lord's insight into all this.
4: Hiszen végső soron szükségünk van arra, hogy az Úrnak a látása legyen bennünk mindezzel kapcsolatban.
5: We live in a world where most churches aren't making disciples.
4: Egy olyan világban élünk, ahol a legtöbb gyülekezet nem képez tanítványokat.
5: We need an insight and understanding from the Lord himself.
4: Kell, hogy magától az Úrtól értsük meg, lássuk meg ezeket a dolgokat.
5: Really is what it's all

0: azt mondja Pál.
1: Reflect on what I am saying.
0: Elmélkedj azon, amit mondok.
1: For the Lord will give you insight into all of this.
0: Mert az Úr belátást fog adni neked mindezzel kapcsolatban.
1: And I suppose that's really it's a good place to stop actually.
0: Ez egyébként egy jó pont arra, hogy leálljunk.
1: Because in the end we need the Lord's insight into all this.
0: Hiszen végső soron szükségünk van arra, hogy az Úrnak a látása legyen bennünk mindezzel kapcsolatban.
1: We live in a world where most churches aren't making disciples.
0: Egy olyan világban élünk, ahol a legtöbb gyülekezet nem képez tanítványokat.
1: We need an insight and understanding from the Lord himself.
0: Kell, hogy magától az Úrtól értsük meg, lássuk meg ezeket a dolgokat.
1: Really is what it's all about.
0: Hogy az, hogy igazán erről szól az egész.
1: It's about making disciples.
0: Az egész történet a tanítvány képzésről szól.
1: Now, I'm sure you've heard this before.
0: Biztos vagyok benne, hogy már hallottátok ezt.
1: But the Lord says, this now is the priority.
0: De az Úr azt mondja, most ez a legfontosabb.
1: This is how we impact lives.
0: Hogy hogyan gyakorolunk hatást az életekre.
1: In the end, how we impact our nation.
0: Végül hogyan tudunk hatni az nemzetünkre.
1: It is not by getting bigger and bigger churches.
0: Nem azáltal, hogy egyre nagyobb gyülekezeteket hozunk létre.
1: That may happen, it may not happen.
0: Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem.
1: It's by getting better and better disciples.
0: Hanem az, hogy egyre jobb tanítványokat képezzünk.
1: And if we're only discipling one or two,
0: és ha csak egy-két embert teszünk tanítványá,
1: hallelujah!
0: Hallelujah!
1: If we're discipling 12 like Jesus,
0: a 12-t, mint Jézus,
1: praise God.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: I remember reading one of these great prayer warriors.
0: Emlékszem, olvastam egy nagy imaharcosról.
1: He said this.
0: Ő azt mondta.
1: Man is looking for better methods.
0: Az ember jobb módszereket keres.
1: God is looking for better men.
0: De Isten jobb embereket keres.
1: And that's what discipleship is about.
0: És erről szól a tanítványképzés.
1: Raising up better men and women.
0: Jobb embereket, férfiakat és nőket felnevelni.
1: Who will live lives which bring glory to Jesus.
0: Akik úgy élnek, hogy ezzel Isten dicsőítik.
1: Which will be a challenge to all those around them.
0: És ezzel kihívást intéznek mindenkihez maguk körül.
1: So that is the commission on our lives.
0: Tehát ezt a megbízást kapta az életünk.
1: The Lord will give you insight into all of this.
0: Az Úr belátást ad majd neked mindebben.
1: There will be more after the break.
0: A szünet után majd még többet beszélünk erről.
1: But I want to pray for you. I want to pray for you.
0: De most szeretnék imádkozni
1: értetek. Before we go and have our tea or coffee or whatever we're having.
0: Mielőtt kávét vagy teát iszunk vagy bármi, amit akartok.
1: So why don't we all stand up?
0: Akkor álljunk fel mindannyian.
1: Just pray a short prayer.
0: És imádkozzunk röviden.
1: Father God.
0: Atyánk Istenünk.
1: All of us need more insight into this.
0: Mindannyiunknak jobban bele kell látnunk ebbe.
1: This is your heart, Lord.
0: Uram, ez van a te szívedben. Uram, ez van a te szívedben.
1: You want us to make disciples.
0: Azt akarod, hogy tanítványokat képezzünk.
1: Take us from where we are, Lord.
0: Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk. Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk.
1: Give us insight.
0: És adj nekünk belátást.
1: Give us understanding.
0: Adj megértést.
1: Give us opportunities.
0: Adj lehetőségeket.
1: Use us to make disciples.
0: Használj minket a tanítványképzésben.
1: And can we say that last one with a little bit more passion?
0: Kicsit szenvedélyesebben mondjuk az utolsót.
1: Use us to make disciples.
0: Használj minket a tanítványképzésben.
1: Amen. Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: Thank you, Jesus.
2: Elhangzott a tanítványképzés című tanítássorozat harmadik része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió.